szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: A hőség ellenére is hosszú sorokban álltak az emberek az országháznál. Harry herceg és családja visszaköltözik Nagy-Britanniába. Nagy a mozgás a használt autópiacon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ingyenesen látogatható az Országház az augusztus 20-ai ünnepi programok részeként. Az érdeklődők szombatig megnézhetik a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, valamint a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Már a nyitás előtt hosszú sor alakult ki a Kossuth téren. A látogatók akár 2-3 órás várakozásra is számítottak. A nagy meleg miatt vizet osztottak és vízpermettel is hűtötték az embereket. Az Országgyűlési Múzeum több kiállítása szintén ingyenesen látogatható. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Harry herceg és családja. Erről számolt be több brit médium. Harmadik Károly fia, felesége Meghan, valamint 2 gyermekük még augusztusban térhet vissza az Egyesült Államokból. A család Londonon kívül telepedhet le egy olyan ingatlanban, amely nem a királyi család tulajdona. Harry és Meghan 2020-ban mondott le a királyi család magasrangú tagjaként végzett hivatalos feladatairól, majd Kaliforniába költözött. Brit sajtóértesülések szerint visszatérésük után is magánszemélyként élnek majd. Magyar gyökerekkel

0: északnyugaton fordulhatnak elő elszórtan záporok, zivadarok. A délutáni csúcsok 30 és 38 fok között lesznek majd. Holnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, csak keleten, északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. Délután 28-35 fok várható, északon és északnyugaton azonban 30 fok alatt maradhat a maximum.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ünnepelt az ország, vasárnapig folytatódnak a programok. Megdőlt a budapesti melegrekord, nagyobb szabadságot kapnak az iskolaigazgatók. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Tűzijáték, fényár és 2000 drón a Duna felett. Látványos showval ért véget az augusztus 20-a ünnep tegnap esti programja Budapesten. A drónok különböző alakzatokat rajzoltak az égre, miközben fényfestés tette még látványosabbá a belvárost. Az ünnepi események már délelőtt megkezdődtek. Katonai és légi parádét tartottak a Duna felett. A programoknak azonban még nincs vége. A hosszú hétvégén több helyszínen koncertek, családi és gasztronómiai rendezvények várják az érdeklődőket, a budai várban pedig vasárnapig tart a mesterségek ünnepe. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák és igazgatóik. Bővül az állami fenntartású intézmények vezetőinek munkáltatói jogköre. A tantestületek pedig ismét dönthetnek például a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézményi működési szabályzatról. Változnak a pedagógusok érdekképviseleti és sztrájk jogával kapcsolatos előírások is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Emellett 2027 őszéig tovább továbbra is lehet megfelelő sportszakmai végzettséggel testnevelés órát tartani, ha nincs megfelelő képesítésű pedagógus. A módosítások megjelentek már a magyar közlönyben. Megdőlt a budapesti melegrekord tegnap, Újpesten 37,5 fokot mértek, 0,1 többet a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsnál. Az országos napi rekord is veszélybe került, Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez nem döntött rekordot, de beállította az augusztus 20-ai maximumot, amelyet korábban 1992-ben Esztergomban, majd 2000-ben Kecskeméten mértek. A rendkívüli meleget egy az ország fölé áramló forró tömeg okozta. Pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Forma 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. A holland pilóta megállapodása eredetileg 2028-ig szólt, az elmúlt időszakban azonban többször is felmerült egy esetleges csapatváltás, sőt a vissza

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, remélem, hogy kellemesen telik a hosszú hétvége. Én Nyerges Izabella vagyok, a mai augusztus 21-i napot is reggel 6 és

Tettel köszöntöm Önöket a mai augusztus 21-i napon. Én Nyerges Izabella vagyok, és déli 12 óráig maradok. Remélem, hogy több embernek telik pihenéssel a hosszú hétvége, mint amennyien szorgoskodnak. Én szeretettel várom ma is az SMS-eket. Ha üzennének a szeretteiknek néhány kedves gondolatot, vagy esetleg szívesen megosztanák velem azt, hogy hol, merre felé, milyen programokkal telik ez a pár nap, akkor írják meg a sztoriaikat a 0620-22-22-122-es számra. Én gondoskodom közben a szuper jó retro slágerekről, és nyilván hoztam egy-két érdekes témát is. A mai augusztus 21-i napon ünnepli ugyanis például a 34. házassági évfordulóját Sting és Trudy Styler, és ennek kapcsán picit utána néztem, hogy vajon mi lehet ennek a hosszú, több évtizede tartó boldogságnak a titka. Ez is szóba került tehát hamarosan. És ahogy ígértem, közben szólnak a nagyszerű retro kedvencek, érkezik a V-motorok és a fekszem az ágyon. Ezzel buzdítom Önöket arra, hogy feküdjenek még vissza Önök is egy kicsit, ha tehetik. Félig lehúnyt pillákkal is nagyszerűen lehet zenét hallgatni. És előtte még Jazz Glynn is énekel. A Clean Bandittel készítették el az egyik legnagyobb sikerüket. Ez a Red Beam. Szép napot még egyszer!

0: Tettem önöknek érdekességképpen, hogy ma ünnepli a házassági évfordulóját Sting és Trudy Styler, és ők már nagyon-nagyon régóta vannak együtt. 34 éve házasok, de előtte is már sok időt töltöttek együtt, tehát összesen 45 év az, amit egymás mellett leéltek. Egészen elképesztő. Szokták mondani, hogy ez még gombócból is sok. És vajon mi lehet ennek a hosszantartó és kiegyensúlyozott kapcsolatnak a titka? Sting úgy nyilatkozott, hogy a felesége a legimpozánsabb ember, akivel valaha találkozott, és én azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a sikert annak köszönhetik, hogy ők már 10 éve együtt éltek konkrétan, és 3 gyönyörű szép gyerekük született, amikor úgy döntöttek, hogy kimondják a boldogító igent. Sting egyszer viccesen azt mondta, hogy már nem bírták elviselni a gyerekeik felől érkező nyomást, akik ugye folyton azzal nyeztették őket, hogy anyu, apu, miért nem házasodtok. Hát a gyerekeknek nyilván az a biztonság érzetét növelte, úgyhogy végül egy nagyon romantikus esküvőn mondták ki a boldogító igent. Hát valóban ilyen kis meseszerű volt az egész, mert hogy Sting konkrétan szó szerint egy fehér lóra ültette fel Trudy Stylert, a feleségét, és így vezette az oltár elé, úgyhogy 10 év gondolkodás és hezitálás után végül nagyon is megadták a módját, tehát lehet, hogy ezt a trükköt kell ellopnunk, hogyha nagyon-nagyon hosszú boldog kapcsolatban szeretnénk élni, akkor jó sokáig együtt kell lenni, és csak aztán házasodni. Na, hát a nagyszerű retro kedvencek természetesen augusztus 21-én is szakadatlanul szólnak, akár szorgoskodnak, akár pihennek. Én gondoskodom arról, hogy mindez jó hangulatban teljen. Ahogy Csilla énekel, nem sokára előtte pedig még a hírek után itt a Bad Boys Blue is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
4: Én a műzlibe kérem, anya.
5: Itt a narancslevem, drágám.
6: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
4: Igen.
6: Akkor a tejemmel iszom meg.
5: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
3: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
11: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad! Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
12: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Tűzijáték és drónshow ragyogta be Budapestet. Augusztus 20-án sem állt le a munka Pakson, még kitart a forróság, ma tetőzik a hőség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ma tetőzik a hőség, akár 38 fokot is mérhetünk, többfelé pedig zivatarok frissíthetik fel a levegőt. A Hungaromet előrejelzése szerint főként északon és északnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a Dunántúlon heves vihar, felhőszakadás és erősen viharos széllökés sem kizárt. A csúcshőmérséklet többnyire 31 és 38 fok között alakul. Szombaton nyugaton felhősebb, keleten naposabb idő várható, 25-37 fokkal, északkeleten helyenként záporral, zivatarral, Vasárnap már csökken a hőség, napos száraz idő várható, délután 25-32 fokot mérhetünk. Látványos tűzijáték, fényjáték és drónshow zárta az augusztus 20-ai ünnepi programokat tegnap este Budapesten. A Duna fölé 2000 drón emelkedett, miközben fényfestést tette teljessé a látványt. A programot a Karmelita Kolostorból 160 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek is megnézhette kísérőivel és nevelőivel. Az ünnepi program sorozata hosszú hétvégén folytatódik. Koncertekkel, családi és gasztronómiai rendezvényekkel várják a közönséget. A budai várban pedig vasárnapig tart a mesterségek ünnepe. A nemzeti ünnepen sem állt le a munkapaksnál, ahol az atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges beavatkozások zajlanak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, a Duna bal partján eddig mintegy 4000 tonna követ építettek be, és 194 métert haladtak a katonák. A jobb parton ennél is nagyobb mennyiséget használtak fel, ott azonban a mélyebb víz nehezíti a munkát. Ismét látogatható a mecsekben található Márévára, amelyet a nyár elején vandálok rongáltak meg. A károk miatt a műemléket az elmúlt hónapokban zárva kellett tartani. Júliusban adománygyűjtés indult, az összegyűlt pénzből pedig elvégezték a vár ideiglenes megerősítését. A szükséges engedélyeket is megkapták, így újra megnyithatták a kapukat a látogatók előtt. A teljes helyreállítást később végzik el. A középkori vár évente mintegy 18-20 ezer látogatót vonz. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Marad a forró nyárias idő, sok napsütéssel, de időnként erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Főként az ország északi és északnyugati részén alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok, helyenként heves zivatar sem kizárt. Délután 30-38 fokos hőség várható. Holnap már kissé mérséklődik a meleg, többnyire napos, gyengén felhős időre van kilátás. Keleten és északkeleten néhol zápor, zivatar előfordulhat. A maximumok 28 és 35 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Retro Rádió. Eros Ramazzotti ébrezget bennünket. A Piu Bellák hozzáérkezik, ami talán az egyik leggyönyörűbb szerelmes lágere. Egykori feleségéhez, Michelle-hez írta a dalt, és a Piu Bellák hozzá talán valahogy úgy lehetne lefordítani, hogy te vagy a leges, legszebb dolog a világon, amivel valaha találkoztam. Eros Ramazzotti amúgy is elmondta egy interjúban, hogy igazából a dalainak a 99%-a a szerelemről szól, de hát ezen nincs mit csodálkozni, hiszen olasz amorózóról van szó, és amúgy is én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb életérzés, amit mindenki szeretne legalább egyszer az életében megtapasztalni, úgyhogy remélem, hogy önöknek is összejön, vagy remélem, hogy önök is egy boldog párkapcsolatban élnek ebben a pillanatban. Eros Ramazzotti 2025-ben tavaly vadonatúj albumot készített, és jelenleg világkörüli turnén van, ami Európa után októberben Észak-Amerikában folytatódik majd, és aztán mennek vele Dél-Amerikába, szóval ő még nagyon-nagyon energikus, 62 éves, és egyszerűen nem lehet lelőni, leállítani, de jól van ez így, hiszen áprilisban nálunk is megcsillantotta a tehetségét, itt is teltházas koncertet adott, miközben a magánéletében is van egy fontos változás, nemrég nagypapa lett, úgyhogy egészen hihetetlen, hogy bővül a család, megjelent egy új generáció, és ehhez képest még, ahogy mondtam, neki rengeteg az energiája, szóval ő még nagyon-nagyon sok koncertet fog itt adni nekünk Magyarországon, ebben biztos vagyok. Eros Ramazzotti énekel, ez a Piu Bellák hozzá.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió. Ha bárkiben megjelent volna egy pillanatnyi aggodalom, hogy úristen, elfelejtettem venni tejet a kávéhoz, vagy egy friss kiflit a reggelihez, no hát nem kell izgulni, mert bár én két napja folyamatosan arról beszélek, hogy így a hosszú hétvége, meg úgy a hosszú hétvége, de nyilván ez nem jelenti azt, hogy zárva vannak a boltok, a pékségekben is kipakolták már a friss, ropogós és talán még meleg kifliket, úgyhogy minden nyitva van, be lehet szerezni az alapanyagokat, akár egy jó reggeli is, úgyhogy hajrá, indulhat a bevásárlás, és indulhat a főzőcskézés is, amíg szólnak a nagyszerű retro kedvencek, belehallgatunk a Dirty Dancingbe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
6: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
7: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
8: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 ezer forint felett vásárol fish and chips, 20 ezer forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
9: És a sült krumplié.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grand Devu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a granddevu2026.hu-n.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
12: A hőség ellenére is hosszú sorokban álltak az emberek az országháznál. Harry herceg és családja visszaköltözik Nagy-Britanniába. Nagy a mozgás a használt autópiacon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ingyenesen látogatható az országház az augusztus 20-ai ünnepi programok részeként. Az érdeklődők szombatig megnézhetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Már a nyitás előtt hosszú sor alakult ki a Kossuth téren. A látogatók akár 2-3 órás várakozásra is számítottak. A nagy meleg miatt vizet osztottak és vízpermettel is hűtötték az embereket. Az Országgyűlési Múzeum több kiállítása szintén ingyenesen látogatható. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%

0: békként élnek majd. Hét magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kujjangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Napos, igazi nyári időre készülhetünk, ugyanakkor helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elsősorban északon és északnyugaton fordulhatnak elő elszórtan záporok, zivadarok. A délutáni csúcsok 30 és 38 fok között lesznek majd. Holnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, csak keleten, északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. Délután 28-35 fok várható, északon és északnyugaton azonban 30 fok alatt maradhat a maximum.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Az egyik kedvenc romantikus filmem főcímdala Oscar-díjat érdemelt annak idején, és egyetértek a döntéssel, tényleg fantasztikus. Jennifer Warnes és Bill Medley duetteznek, ez a Dirty Dancing betétdala I've had the time of my life.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokat beszéltem a hosszú hétvégéről tegnap is, és a mai napon is, és hát emiatt hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mintha 4 napra megállna az élet. Na, de hát ez egyáltalán nincs így. Mondtam az imént, hogy ugyanúgy kinyitnak a boltok, ugyanúgy megvehetjük a friss és meleg ropogós kifliket a pékségben, ugyanúgy mennek például kocogni, futni azok, akik sportos életet élnek, ugyanúgy sétáltatják a kutyusokat azok, akiknél vannak kisállatok a családban családtagként. Szóval messze nem áll meg az élet, és rengetegen mennek dolgozni is. Zoli Pécsről azt írja kedves Izabella, én ma még részt veszek az ország közlekedési vérkeringésében, és célba jutatom az embereket, mint mozdonyvezető. Holnaptól viszont jön a jól megérdemelt párnapos pihenés a párommal. A dolgozóknak szeretnék most kitartást kívánni, másoknak pedig kellemes időtöltést. A hosszú hétvégére üdv! Cserkúti Zoli Pécsről. Köszönöm, hogy megírtad, nagyon cuki vagy, akkor neked is a mai napra még jó munkát, aztán holnaptól már ne törődjetek semmivel. Fogjátok meg egymás kezét a pároddal, és élvezzétek a pihenést, a láblogatást. A nagyszerű retro kedvencek között a Despacito szól, én ezzel rázom fel az országot. Ha muszáj kelni, ha muszáj menni, erre könnyen fog sikerülni.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon szép napot és kellemes hosszú hétvégét továbbra is mindenkinek, akár munkával, akár pihenéssel telik. Nyugodtan írjanak SMS-eket, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki hol van ebben a pillanatban, kikkel töltik az idejüket, milyen programokat választottak erre a pár napra. Hát, ha még másoknak is tudunk ötletet adni azzal kapcsolatban, hogy hova érdemes kimozdulni, hova érdemes kirándulni. És hát mivel tőlem azt szokták meg, hogy általában a kívánság műsorban találkozunk, éppen ezért én azért sem haragszom meg, ha kérnek mondjuk esetleg egy születésnapi köszöntést, ahogy Szőke Gabriella is tette. Gabi, pillanatokon belül veled fogunk foglalkozni, és inkább úgy fogalmazok, hogy az ünnepeltel, jó, akiről írtál, úgyhogy szólnak a nagyszerű retro kedvencek, és én csemegézek majd a retro hallgatók SMS-ei közül is. Radics Gigi énekel, a hírek után jön a vadonatúj érzés, és itt a Laidback és a Bakerman is.
1: Bakerman is baking bread.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
4: Vas hiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
7: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a Grandevú 2026.hu.
2: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: A tűzi játékkal véget ért a nemzeti ünnep, de folytatódnak az ünnepi programok. Új meleg rekord született a fővárosban. Több döntési lehetőség előtt állnak az iskolaigazgatók. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Tűzijáték, fénynyár és 2000 dróna a Duna felett. Látványos showval ért véget az augusztus 20-ai ünnep tegnap esti programja Budapesten. A drónok különböző alakzatokat rajzoltak az égre, miközben fényfestést tette még látványosabbá a belvárost. Az ünnepi események már délelőtt megkezdődtek, katonai és légi parádét tartottak a Duna felett. A programoknak azonban még nincs vége, a hosszú hétvégén több helyszínen koncertek, családi és gasztronómiai rendezvények várják az érdeklődőket, a budai várban pedig vasárnapig tart a mesterségek ünnepe. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák és igazgatóik, bővül az állami fenntartású intézmények vezetőinek munkáltatói jogköre, a tantestületek pedig ismét dönthetnek például a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézményi működési szabályzatról. Változnak a pedagógusok érdekképviseleti és sztrájkjogával kapcsolatos előírások is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Emellett 2027 őszéig tovább ábra is lehet megfelelő sportszakmai végzettséggel testnevelés órát tartani, ha nincs megfelelő képesítésű pedagógus. A módosítások megjelentek már a magyar közlönyben. Megdőlt a budapesti melegrekord tegnap, Újpesten 37,5 fokot mértek, egy tizeddel többet a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsnál. Az országos napi rekord is veszélybe került, Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez nem döntött rekordot, de beállította az augusztus 20-ai maximumot, amelyet korábban 1992-ben Esztergomban, majd 2000-ben Kecskeméten mértek. Pont került a Max Verstappen jövőjével kapcsolatos találgatások végére. A négyszeres Forma 1-es világbajnok 2030 végéig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal. A holland pilóta megállapodása eredetileg 2028-ig szólt, az elmúlt időszakban azonban többször is felmerült egy esetleges csapatváltás, sőt a visszavonulása is. Napos, igazi nyári időre készülhetünk, ugyanakkor helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elsősorban északon és északnyugaton fordulhatnak elő elszórtan záporok, zivadarok, a délutáni csúcsok 30 és 38 fok között lesznek majd. Holnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, csak keleten, északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. Délután 28-35 fok várható, északon és északnyugaton azonban 30 fok alatt maradhat a maximum.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Engem Nyerges Izabellának hívnak. A legtöbben azt szokták meg, hogy este 6 óra után találkozunk a Kívánság műsorban, és talán éppen ezért fordulnak hozzám most is bátran egy születésnapi köszöntés kérése, de nincs ezzel semmi gond. Szőke Gabriella azt írja, jó reggelt kívánok mindenkinek, szeretnék nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánni itt a Retro Rádióban is az én drága szerelmemnek, Illyés Lászlónak, aki a mai napon ünnepli a 61. születésnapját. Izabella, nagyon drága vagy, ha megköszöntöd, egy hűséges hallgatótok vagyok. Szőke Gabriella, hát persze, hogy megköszöntjük, Isten éltesse az ünnepeltet, remélem jól sikerül a mai napotok, ha van kedvetek, akkor csináljatok egy ilyen kis családi összejövetelt, vagy kettesben romantikázva egyetek egy jó sütit, legyen egy kis tortázás, próbáljátok meg egy picit különlegesebbé tenni, mint az összes többi napot. Illyés László, Isten éltesse önt, a Totóval és a Hold a Line-nal ajándékozom meg, boldog születésnapot!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem tudom, hogy önök nézték-e végül Budapesten a tűzijátékot, és tapasztalták-e azt a hirtelen támadt viharos szelet, ami a fénysó és a tűzijáték közben meglobogtatta a frizurákat, de én éreztem, és bár nem a tűzijátékot néztem, hanem otthon voltam, megmondom őszintén, én most nagyon fáradt voltam, és tudtam, hogy jövök ide-vissza, és ezért nem akartam hosszú ideig kimaradni. Na de a lényeg az, hogy ott üldögéltem a nappaliban a kanapén, és valóban otthon is volt egy olyan pillanat, amikor olyan hirtelen viharos szél támadt, hogy konkrétan elkezdte az udvaron a kertben elfújni az összes létező virágot, úgyhogy futott ki merre látott, és próbáltuk menteni a menthetőt, hogy nehogy összetörjön valamit. És most a mai nappal kapcsolatban is azt mondják a meteorológusok, hogy jégeső és felhőszakadás szakíthatja félbe az ország bizonyos pontjain a hőséget. Három vármegyére is kiadták a legmagasabb fokú figyelmeztetést, tehát a mai pénteki nappal kapcsolatban így kell készülni, a hőmérsékleti csúcs 33 fok környékén alakul, holnap viszont már csak 25-öt mérünk, és hát ez a kis hidegfronti hatás, ez bizony ilyen csinadrattával érkezik. A részleteket a friss és aktuális hírekben hallgathatjuk meg, és aztán szólnak tovább a nagyszerű retro kedvencek is. Jön a TNT zenekar, nem jön álom a szememre, remélem, hogy önök azért jól

0: énegyüttes is, mert Freddie Mercuryval nem csak a csodálatos hangja miatt szimpatizálok, hanem azért is, mert ugyanúgy szerette a cicákat, mint én. A változatos retro kedvencek szerencsére nem hagynak magunkra minket a hosszú hétvégén sem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 grammos ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Látványos showval zárult az ünnep tegnap Budapesten. A nemzeti ünnepen is folytatódott a paksi munka. Csúcson a hőség, egyelőre nem enged a meleg. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma tetőzik a hőség, akár 38 fokot is mérhetünk, többfelé pedig zivatarok frissíthetik fel a levegőt. A Hungaromet előrejelzése szerint főként északon és északnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a Dunántúlon heves vihar, felhőszakadás és erősen viharos széllökés sem kizárt. A csúcshőmérséklet többnyire 31 és 38 fok között alakul. Szombaton nyugaton felhősebb, keleten naposabb idő várható, 25-37 fokkal, északkeleten helyenként záporral, zivatarral. Vasárnap már csökken a hőség, napos száraz idő várható, délután 25-32 fokot mérhetünk. Látványos tűzi játék, fényjáték és drón show zárta az augusztus 20-ai ünnepi programokat tegnap este Budapesten. A Duna fölé 2000 drón emelkedett, miközben fényfestést tette teljessé a látványt. A programot a Karmelita kolostorból 160 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek is megnézhette kísérőivel és nevelőivel. Az ünnepi program sorozata hosszú hétvégén folytatódik. Koncertekkel, családi és gasztronómiai rendezvényekkel várják a közönséget, a budai várban pedig vasárnapig tart a mesterségek ünnepe. A nemzeti ünnepen sem állt le a munkapaksnál, ahol az atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges beavatkozások zajlanak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, a Duna bal partján eddig mintegy 4000 tonna követ építettek be, és 194 métert haladtak a katonák. A jobb parton ennél is nagyobb mennyiséget használtak fel, ott azonban a mélyebb víz nehezíti a munkát. Ismét látogatható a mecsekben található Márévára, amelyet a nyár elején vandálok rongáltak meg. A károk miatt a műemléket az elmúlt hónapokban zárva kellett tartani. Júliusban adománygyűjtés indult, az összegyűlt pénzből pedig elvégezték a vár ideiglenes megerősítését. A szükséges engedélyeket is megkapták, így újra megnyithatták a kapukat a látogatók előtt. A teljes helyreállítást később végzik el. A középkori vár évente mintegy 18-20 ezer látogatót vonz. Marad a forró nyárias idő sok napsütéssel, de időnként erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Főként az ország északi és északnyugati részén alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok, helyenként heves zivatar sem kizárt. Délután 30-38 fokos hőség várható. Holnap már kissé mérséklődik a meleg, többnyire napos, gyengén felhős időre van kilátás. Keleten és északkeleten néhol zápor, zivatar előfordulhat. A maximumok 28 és 35 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Freddie Mercury-val kapcsolatban meséltem nemrég, hogy azért is nagyon szimpatikus nekem, mert csodálatos hangja van, és azért is, mert ugyanúgy imádta és tisztelte a cicákat, mint ahogy én is. A zenekarának a házatáján pedig van egy hatalmas újdonság, ami minket magyarokat is érint, ugyanis 4K-ban egy fantasztikus felújított verzióban tárják hamarosan a közönség elé azt a koncertfilmet, ami a Queen legendásnak számító budapesti koncertjén készült, és képzeljék el, nem is akárkik dolgoznak ezen a produkción, még Peter Jackson, a Gyűrűk Ura legendás rendezője is hozzányúl. 40 évvel ezelőtt volt a Népstadionban az a történelmi koncert, amiről egy szuper jó koncert felvétel is készült, és ez most egy felújított változatban mozivászonra kerül. A 4K-s restaurálást a Nemzeti Filmintézet szakemberei és Peter Jackson, a Gyűrűk Ura rendezőjének az új-zélandi csapatta végzi, úgyhogy ez egy egészen érdekes kezdeményezés, és én nagyon várom, hogy megnézhessük. Ugye a Queen 1986-ban július 27-én lépett fel, 40 évvel ezelőtt, 80 ezer ember előtt a Népstadionban, még belegondolni is elképesztő, és az esemény azért is történelmi jelentőségűnek számított, mert akkor adott először Freddie Mercury zenekara koncertet a Vasfüggöny mögött. Az este egyik emlékezetes pillanata az volt, amikor az énekes magyarul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt. Biztos vagyok benne, hogy sokan vannak önök között olyanok, akik ezt ott élőben is hallhatták és élvezhették. A Zsombolyai János rendezésében készült film nem csak a koncertet örökítette meg, a produkcióban 17 operatőr felvételei szerepelnek, közöttük a zenekar budapesti tartózkodásának bizonyos mozzanatai is, mint például a Szentendrei kirándulás, vagy a gokartozás a Hungaroringen. A felújított koncertfilmet világszerte bemutatják majd, Magyarországon pedig októbertől kerül a mozikba, szeptember 15-én a budapesti klasszikus film maraton nyitó filmjeként is le fogják vetíteni, úgyhogy én tényleg rettenetesen várom, ez egy nagyon izgalmas és nagyon jó kezdeményezés. Jó tudni, hogy a technika már ilyen csodákra képes. A nagyszerű retro slágerek között Hevesi Tamás énekel, előtte pedig még itt van velünk Pink is. Ez a Szó volt a Retro Rádióban. Nagyon szép napot, jó pihenést mindenkinek!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Arra buzdítottam az imént a retro hallgatóit, hogy nyugodtan keressenek fel, hogyha szeretnének valakit megköszönteni esetleg a szülinapja vagy a névnapja kapcsán. Írjanak bátran üzeneteket, hiszen önök amúgy is ahhoz vannak hozzászokva, hogy velem esténként a kívánságműsorban találkoznak. Rengetegen írtak SMS-t, úgyhogy csuda jó látni, hogy már zajlik az élet az országban, már sokan vannak ébren, már sokan utaznak, és sokan szeretnének köszönteni is, úgyhogy hamarosan ezekkel az SMS-ekkel is foglalkozom majd. Előtte viszont még szeretnék gondolni egy picit azokra a párokra, akiknek még idén augusztusban vagy szeptemberben lesz az esküvőjük, hiszen az esküvői szezon szerintem augusztus végével nem zárul le. Én magam is hivatalos vagyok egy lakodalomba szeptember 19-ére, és nagyon-nagyon aranyos látni azt, hogy milyen cuki az ifjú pár, hogy izgulnak, hogy készülnek. Hát igen, nem telik el egy hónap, és teljesen új korszak kezdődik majd az ő életükben, úgyhogy Billy Idol-lal és a White Wedding-gel elsőként a szülinaposok előtt még foglalkozunk egy picit a jegyes párokkal is, akiknek sok boldogságot kívánok, remélem minden jól sikerül majd a buliukon. Jön a White Wedding!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: A kánikula sem tartotta távol a látogatókat az országháztól. Harry hercegék visszatérnek Angliába, továbbra is élénk a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ingyenesen látogatható az Országház az augusztus 20-a ünnepi programok részeként. Az érdeklődők szombatig megnézhetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Már a nyitás előtt hosszú sor alakult ki a Kossuth téren. A látogatók akár 2-3 órás várakozásra is számítottak. A nagy meleg miatt vizet osztottak és vízpermettel is hűtötték az embereket. Az Országgyűlési Múzeum több kiállítása szintén ingyenesen látogatható. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Harry herceg és családja, erről számolt be több brit médium. Harmadik Károly fia, felesége Meghan, valamint két gyermekük még augusztusban térhet vissza az Egyesült Államokból. A család Londonon kívül telepedhet le egy olyan ingatlanban, amely nem a királyi család tulajdona. Harry és Meghan 2020-ban mondott le a királyi család magasrangú tagjaként végzett hivatalos feladatairól, majd Kaliforniába költözött. Brit sajtóértesülések szerint visszatérésük után is magánszemélyként élnek majd. Hét magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kujjangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Napos, igazi nyári időre készülhetünk, ugyanakkor helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elsősorban északon és északnyugaton fordulhatnak elő elszórtan záporok, zivadarok. A délutáni csúcsok 30 és 38 fok között lesznek majd. Holnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, csak keleten, északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. Délután 28-35 fok várható, északon és északnyugaton azonban 30 fok alatt maradhat a maximum.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem csak a hosszú hétvége miatt különleges ez az időszak, hanem azért is, mert egy csomóan ma ünneplik a születésnapjukat. Dóri azt írja, kedves Izabella, én a csodálatos férjemet szeretném felköszönteni most a 40. születésnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy van nekem. Örülök, hogy annak ellenére, hogy most nincs kívánságműsor, meg tudjuk őt köszönteni. Hát persze, hát én nem vagyok szőrös szívű, nagyon szívesen segítek ebben. Dóri, a férjednek sok boldogságot kívánok, jó egészséget, és legyetek még 100 évig együtt örömben. Hello Izabella, én Kinga vagyok. Nekem pár nappal ezelőtt volt a születésnapom, az unokáim még nyaralnak, és a holnapi napon érkeznek majd meglátogatni és felköszönteni. Szeretnék kérni egy szuper jó zenét, egyrészt az unokáimnak, akiket nagyon szeretek, és magamnak is a születésnapom alkalmából. Kinga, téged is Isten éltessen, az én ajándékom a Mr. President féle kokott zsámbó, ez egy szülinapi buliba is tökéletes, és hamarosan csemegézek a többi köszöntő SMS közül is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rengeteg szülinaposunk van, úgyhogy a következő órában őket is megköszöntöm majd egy-egy szuper jó retro slágerrel. És mivel biztos vagyok benne, hogy sokan nyaralnak a hosszú hétvége alatt a Balaton partján, és rengeteg ingyenes program lehetőség adódik a számukra, éppen ezért ezek közül is fogok csemegézni. Hát, ha tudok ötletet adni, hogy ki hová tud kimozdulni, ki hol tud egy-egy szuper jó, teljesen ingyenes koncertet meghallgatni ma este. És közben szólnak a nagyszerű retro kedvencek is. A Republic zenél, engedj közelebb. Hát igen, az augusztus 20 erre is jó, közelebb hoz bennünket, hiszen a bulikon, a rendezvényeken tudunk találkozni.
1: Engedj közelebb, engedd, hogy én is ott legyek, látni akarom.
0: És itt lesz velünk az a sláger is, ami anno a Top 500-as Retro Rádiós slágerlistás szavazáson az aranyérmes pozícióba került. Ez nem más, mint az ABBA és a Dancing Queen. Remélem, hogy önök is ugyanolyan jó hangulatban hallgatják a retro kedvenceket, mint én magam. Kellemes hosszú hétvégét mindenkinek!
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demin Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt zenei

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's grill szósz csak 849 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: A reklám után...
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Ünnepelt az ország, a programok vasárnapig tartanak. Megdőlt a fővárosi melegrekord, nagyobb önállóságot kapnak az iskolaigazgatók a jövőben. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Tűzijáték, fényár és 2000 drón a Duna felett. Látványos showval ért véget az augusztus 20-ai ünnep tegnapesti programja Budapesten. A drónok különböző alakzatokat rajzoltak az égre, miközben fényfestést tette még látványosabbá a belvárost. Az ünnepi események már délelőtt megkezdődtek, katonai és légi parádét tartottak a Duna felett. A programoknak azonban még nincs vége, a hosszú hétvégén több helyszínen koncertek, családi és gasztronómiai rendezvények várják az érdeklődőket, a budai várban pedig vasárnapig tart a mesterségek ünnepe. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák és igazgatóik, bővül az állami fenntartású intézmények vezetőinek munkáltatói jogköre, a tantestületek pedig ismét dönthetnek például a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézményi működési szabályzatról. Változnak a pedagógusok érdekképviseleti és sztrájk jogával kapcsolatos előírások is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Emellett 2027 őszéig továbbra is lehet megfelelő sportszakmai végzettséggel testnevelés órát tartani, ha nincs megfelelő képesítésű pedagógus. A módosítások megjelentek már a magyar közlönyben. Megdőlt a budapesti melegrekord tegnap, Újpesten 37,5 fokot mértek, egy tizeddel többet a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsnál. Az országos napi rekord is veszélybe került, Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez nem döntött rekordot, de beállította az augusztus 20-ai maximumot, amelyet korábban 1992-ben Esztergomban, majd 2000-ben Kecskeméten mértek. A rendkívüli meleget egy az ország

0: érzékelő elszúrtan záporok, zivadarok. A délutáni csúcsok 30 és 38 fok között lesznek majd. Holnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, csak keleten, északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. Délután 28-35 fok várható, északon és északnyugaton azonban 30 fok alatt maradhat a maximum.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A Walmart és a Hooligans közöse a Királylány szól, hamarosan előtte pedig még a Gypsy Kings és a Volare. A Gypsy Kings egy-egy tagjával és a saját kis bandájukkal Magyarországon élőben is lehet találkozni, úgyhogy szerencsések vagyunk. Retro Rádió. Penso que un sueño para sido.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Olyan sok SMS érkezett a különböző szülinapi, névnapi, mindenféle köszöntésekkel kapcsolatban. Boldog vagyok, örülök, hogy ilyen sokan ébren vannak, örülök, hogy ilyen sokan hallgatják ebben a percben is a Retro Rádiót, és nagyon szívesen segítek, hiszen, ahogy mondtam is, tőlem eleve azt szokták meg, hogy a kívánságműsorban találkozunk, amikor is üzenhetnek a szeretteiknek. Veronika azt írja, szép jó reggelt, Izabella, mi Novigrádba utazunk ebben a pillanatban. A sógornőmnek szeretnék nagyon boldog szülinapot kívánni. Isten éltesse őt, és ahogy mondtam, Veronika aláírással jött az SMS. Itt van velem Feri is. Hello, Ízus, kérdezted, hogy kinek mivel telik a mai nap. Én reggel 6 óra óta terítem a szódát, hogy tudjanak az emberek piknikezés közben majd egy jó kis fröccsöt inni. Hello, Ízus, Hajni vagyok. Tegnap volt a szerelmem szülinapja. Szeretnék kérni neki egy szuper jó zenét. Üzenem, hogy imádom, és kitartok mellette a végsőkig. Rozálék aláírással jött a következő SMS. Hello, Ízus, mi úton vagyunk Ágóra. Szeretettel köszöntjük Editet ezen a szép kerek szülinapon. Minden jót kívánunk neki. Isten éltesse az ünnepelteket. Nagyon-nagyon jó utat kívánok mindenkinek, aki ebben a pillanatban is gurul valahová. A szuper jó retro slágerek között pedig érkeznek az ajándékok. Ez a Sonic és az It Feels So Good és a Republic, valamint az Engedj.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Reggel, hajnalban olyan jó volt látni, hogy már 6 óra előtt is sokan sétáltatták a kutyusokat, a legaktívabb életet élő emberek ott kocogtak el mellettem az utcán, ahogy bandukoltam a busz megálló felé, és akkor rájöttem, hogy nem csak én vagyok ébren. Na most, ha hasonló érzésem van most is, augusztus 21-e van, és hiába meséltem én annyit a hosszú hétvégéről, azért ilyenkor sem áll meg az ország működése, sokan dolgoznak, sokan rokon látogatnak, sokan pihennek egy picit, még így lezárják a nyarat egy méltó csobbanással, strandolással, és sokan születésnapoznak. Kedves Izabella édesanyámnak ma van a 85. születésnapja. Holnapra készülünk meglepetéssel, ebben a percben pedig éppen a tortáját csinálom. Jó egészséget kívánunk neki előre is. Erika, Feri, Letti, Bálint, Ármin, Donát és Polett aláírással jött az SMS. Kedves Izus, képzeld, ma 3 éves az unokánk, Fábián Zsombornak hívják. Készül a focilabda torta a focipályával együtt. Boldog szülinapot kívánunk, és üzenjük, hogy imádjuk őket a tesójával, Reginával együtt. Csilla mama és Csaba papa fogalmazták meg az SMS-t. Az ünnepeltek ajándékáról a Midnight Oil gondoskodik. Ez a Betsa Burning mindjárt. Isten éltesse őket!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
2: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik. Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
1: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Néhány fontos közlekedéssel kapcsolatos info, hiszen egyre többen vannak az utakon. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Nyíregyháza közelében egy kis busz árokba hajtott. A 225-ös kilométernél az autópálya érintett oldalát lezárták. Aki teheti, a 211-es kilométernél található Nyíregyháza nyugat csomópontban tudja elhagyni az autópályát. A 82-es főúton pedig egy kamion ütközött szalagkorlátnak Győr külterületén, a 71-es kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat. Vigyázzanak magukra, biztos vagyok benne, hogy most is sokan fognak utazni, hiszen aki tegnap még dolgozott, csak ma tudja elkezdeni a pihenést. Tegnap rengeteg SMS jött azzal kapcsolatban, hogy csak 21-én indulunk a Balaton mellé, tehát tényleg zsúfoltak lesznek az utak. Kérem, hogy legyenek körültekintőek, mindenkit hazavárnak. A nagyszerű retro kedvencek között itt a Groove House és a Ha újra látom, szerelmes

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan jön a Forrev Club és a Balatoni Láz, már csak azért is, mert hogy megígértem, hogy ajánlok egy-két olyan ingyenes program lehetőséget, amit a hosszú hétvége alatt ott élvezhetünk. A Balaton különleges helyszín, állítólag az augusztus 20-ai hosszú hétvégén háromszor akkora turista forgalom van ott, mint egy átlagos, sima nyári hétvégén, tehát szeretjük ott zárni a nyarat. Balatonbogláron például többek között már délelőtt 10 órakor elindulnak a programok, és este 9 órakor ott lesz egy szuper jó Lord koncert is. Holnap pedig a Ród zenekar zenél majd, de most csak egyetlen egyet emeltem ki a sok-sok izgalmas program lehetőség közül, tehát nem csak a bogláriakat és az odalátogatókat várják szeretettel az egész napos programok, hanem a Balaton partján szerte szét több mint 20 helyszínre szerveztek valami igazán izgalmasat, úgyhogy jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki odalátogat. A nagyszerű retro kedvencek között itt a 4F Club és a Balatoni Láz, előtte pedig még a rock settet is meghallgatjuk, ez a Fading Like a Flower.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Említettem önöknek, hogy az M3-as autópályán nagy baleset van a Vásárosnami felé vezető oldalon, Nyíregyháza közelében. Egy kis busz az árokba hajtott és felborult. A 225-ös kilométernél az autópálya érintett oldalát lezárták, úgyhogy aki teheti, az a 211-es kilométernél található Nyíregyháza nyugat csomópontban tudja elhagyni az autópályát. Közben többen SMS-eztek is már a baleset helyszínéről. Kint van a mentőhelikopter is, és még sorolhatnám, úgyhogy nem jó érzés erről olvasni, hogy valaki nagy bajban van, kívánjuk a legjobbakat. A Kim Novák féle gyémánté a folytatás, ezzel lazítunk hamarosan. És itt lesz velünk minden idők egyik legnépszerűbb televíziós vígjátéka.

0: A változatos retro kedvencek között pedig déli 12 óráig még sok-sok szülinapost megköszöntünk. Hálás vagyok az SMS-eikért.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demény Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
3: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30.000 forint értékben, és nyerj akár 1.000.000 forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150.000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2.990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
12: Drónsó és tűzi játék ünnepelt a nemzet. A hosszú hétvégén sem áll le a munkapakson. Egyelőre marad a meleg, tetőzik a hőség. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma tetőzik a hőség, akár 38 fokot is mérhetünk, többfelé pedig zivatarok frissíthetik fel a levegőt. A Hungaromet előrejelzése szerint főként északon és északnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a Dunántúlon heves vihar, felhőszakadás és erősen viharos széllökés sem kizárt. A csúcshőmérséklet többnyire 31 és 38 fok között alakul. Szombaton nyugaton felhősebb, keleten naposabb idő várható, 25-37 fokkal, északkeleten helyenként záporral, zivatarral. Vasárnap már csökken a hőség, napos száraz idő várható, délután 25-32 fokot mérhetünk. Látványos tűzijáték, fényjáték és drónshow zárta az augusztus 20-ai ünnepi programokat tegnap este Budapesten. A Duna fölé 2000 drón emelkedett, miközben fényfestést tette teljessé a látványt. A programot a Karmelita Kolostorból 160 gyermekvédelemben nevelkedő gyermek is megnézhette kísérőivel és nevelőivel. Az ünnepi program sorozata hosszú hétvégén folytatódik. Koncertekkel, családi és gasztronómiai rendezvényekkel várják a közönséget, a Budai Várban pedig vasárnapig tart a mesterségek ünnepe. A nemzeti ünnepen sem állt le a munkapaksnál, ahol az atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges beavatkozások zajlanak. Rosszinszendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, a Duna bal partján eddig mintegy 4000 tonna követ építettek be, és 194 métert haladtak a katonák. A jobb parton ennél is nagyobb mennyiséget használtak fel, ott azonban a mélyebb víz nehezíti a munkát. ismét látogatható a mecsekben található Márévára, amelyet a nyár elején vandálok rongáltak meg. A károk miatt a műemléket az elmúlt hónapokban zárva kellett tartani, júliusban adománygyűjtés indult, az összegyűlt pénzből pedig elvégezték a vár ideiglenes megerősítését. A szükséges

0: többnyire napos, gyengén felhős időre van kilátás. Keleten és északkeleten néhol zápor, zivatar előfordulhat. A maximumok 28 és 35 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Tamás, a mamája

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Vanilla Ice éneke, jön az Ice Ice Baby, mert hogy az jutott eszembe, hogy milyen kiváló nyárzáró program, nyárbúcsúztató program, egy jó fagyizás is. Ma még szép időnk is lesz hozzá, 33 fokot mérünk. Mondjuk délután már azért legyenek óvatosak, ugyanis állítólag hevesebb viharokkal, sőt, még akár jégesővel is érkezhet majd délnyugat felől a lehűlés. Három megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést. Szombaton már csak 25 fokot mérünk, de mondjuk abban az időben is lehet fagyizni, az sem rossz még egyáltalán. Sok-sok SMS-t írtak szülinapi és egyéb köszöntésekkel kapcsolatban. Azt írja nekem Saci, hello Jézus, képzeld el, hogy nekem majd nagyon jó napom lesz, ugyanis Gyulára megyünk éppen a rokonokhoz. Már nagyon várjuk, hogy találkozzunk velük, úgyhogy szeretnénk kérni egy jó számot az útra. Miki pedig íjász találkozóra megy. Hello Jézus, én ma még dolgozom, de a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület tagjainak szeretnék jó időt és jó munkát kívánni, ugyanis ők ma építik a pályát a holnapi Öröm Íjász versenyre. Délután már én is csatlakozom hozzájuk egy sátrazással egybekötött csapatépítős programra. Jó hétvégét minden hallgatónak, üdvözlöm az íjászokat. Miki aláírással jött az SMS. Kedves Ízus, én Melinda vagyok Kulcsról, most leszünk majd 25-én 19 éves házasok a párommal. Üzenem neki, hogy nagyon imádom, és mindig mindenben kifogok tartani mellette. Kedves Ízus, nagyon jó a műsor, én Stuttgartban hallgatlak téged, és Gábor vagyok. Köszönjük a bókot. Hello Izabella, Anikót Ilocsán szeretnénk megköszönteni egy számmal. Nagyon kedvelem, örülök, hogy megismerhettem. Ő egy igazi nő. Köszönöm neki a sok segítséget. Puszi mindenkinek, szép hétvégét, itt nincs aláírás az SMS-nek, de ettől függetlenül biztosan célba talál. Érkezik az ajándékslág. Ez Vanilla Ice és az Ice Ice Baby, ahogy mondtam, akár fagylaltozáshoz is tökéletes.

Nagyobb slágerei Retro Rádió. Hatalmas családi újra egyesülések is zajlanak ebben a pillanatban. Luca azt írja SMS-ben: Hello Izabella, szeretnék egy számot küldeni ma a délelőtt az apukámnak, aki most ért haza Svédországból. Már nagyon várom, hogy találkozzunk, mivel most még nem vagyok otthon, de ma már újra megölelhetem, és ez a fontos. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és nagyon hiányzott. Ahogy mondtam, Lucától kaptam az SMS-t. Kedves Izus, a férjemnek, Süle Istvánnak hétfőn lesz a 68. születésnapja, és akkor lesz a 35. házassági évfordulónk is. Mindent köszönök neki, a jóban és a nem jóban is. Felesége Gitta és 4 fia, Roland, Attila, Kristóf és Szilveszter üdvözli. Szeretnénk neki küldeni egy számot a jó kívánságok mellé Szombathelyről. Kedves Izabella, ma van a legcsodálatosabb férj, apa és nagypapa születésnapja. Isten éltesse drága Bődi Attilát, gyermekei Bettina, Bálint, Balázs és a párjaik Rudi, Andika és Dorina, azok, akik most írják az SMS-t, valamint a két rostcsont, Kornél és Dominik. Üzenjük neki, hogy nagyon, de nagyon szeretjük. Kedves Izús, én csak el akarom mondani, hogy végre, nekem is hosszú hétvége. Most jöttem le a futópadról, és éppen neki akarok állni a szilvalekvár főzésnek. Szép napot kívánok minden retro hallgatónak. Hát neked kitartás. Lehet, hogy holnap lenne célszerűbb egyébként ezt a szilvalekvárt megfőzni, mert hogy akkor már csak 25 fokot mérünk ma meg még 33-at, de te tudod, hogy mikor van rá időd, és mikor szeretnéd elkészíteni, ez csak egy javaslat. Örülök, hogy ilyen sokan itt vannak velem, és csodás hosszú hétvégét mindenkinek. Michael Jackson énekli el a köszöntő slágert a szülinaposoknak.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokan vannak ebben a pillanatban is az utakon, hiszen aki tegnap még dolgozott, annak csak most indulhat el a kikapcsolódás. Többek között például Kata is azt írja, szeretnék üzenni az utazó társaimnak. Méghozzá azt, hogy lassan odaérünk és nyugi van, és azt is, hogy jó móka lesz. Kedves Izabella, mi a mai napon kikapcsolódni megyünk majd Ceglédre a családdal, úgyhogy szeretnénk kiváló hétvégét kívánni mindenkinek. Felső Farkasdról puszilok mindenkit, Kristóf aláírással jött az SMS. Kedves Iza, a barátunkat, Erdély Istikét szeretnénk meglepni. Egy hétvégi fürdőzési ajándék lesz majd az, amivel megfejeljük ezt a köszöntést. Kívánjuk, hogy érezze nagyon jól magát, pihenjen sokat, és szerezzen felejthetetlen élményeket. Na jó Isten éltesse őt nagyon sokáig, jó egészségben és boldogságban, legyen szép napja. A Martini családtól érkezik az üdvözlet. Kedves Iza, Tominak hívnak, Rozi nénit szeretném meglepni, aki most ment el tőlünk a Vöröskereszttől. Boldog szülinapot kívánunk neki. És itt van velünk Adrika férje is, aki a feleségének szeretne nagyon boldog 61. születésnapot kívánni a maga és a gyermekeik nevében. Az Aha és a Tékomi szól a Retro Rádióban, az egyik kedvenc Aha slágerem. Remélem önöknek is tetszik, ezzel lepem meg a szülinaposokat és az utazókat.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Katalin azt írja, hello Jézus, mi éppen a Balatonról tartunk hazafelé a párommal a Jásságba. Zsoltnak, a szerelmemnek szeretném megköszönni az elmúlt 8 napot. Csodálatos volt. Örülök, hogy jól sikerült a nyaralás, és hát vannak, akik annyira nem szerencsések, hogy szabad napjuk legyen ma, hanem dolgoznak, de rájuk is gondolunk. Kedves Izabella, én szeretnék a lányoknak a patyolatba küldeni egy szuper jó számot, hogy jobban menjen a munka. Kitartás, csajok, üzenettel érkezett ez az SMS, és hát igen, szeretnék akkor én is csatlakozni, és csuda jó napot kívánni azoknak is, akik szorgoskodnak. Kati, te megírtad, hogy vége a nyaralásnak, hát ne szomorkodj miatta, egész biztos vagyok benne, hogy jövőre majd megismétlitek. A nagyszerű retro slágerek között a Ladánybene 27-tel lazítunk egy picit, hiszen pihenéshez mi lehetne jobb és relaxálóbb, mint egy kis reggi. És jön a keserédes szimfónia is, amit szimfonikus, vagy ilyen akusztikus verzióban, akár egy esküvői bevonulós dalnak is el tudok képzelni, ez a Verve. Ja, gyönyörűek a vonósok a háttérben ebben a dalban. A Verve és a keserédes szimfónia is itt lesz velünk, tehát a hírek után várom önöket szeretettel, én Nyerges Izabella vagyok, és délig maradok.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demény Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban

0: Inforádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Akcióözön az XXX Lutzban!
5: Irány az XXX Lutz!
4: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
12: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
14: Sokan sorba álltak a Hőségben, hogy megnézhessék az országházat. Harry herceg döntött, családjával visszaköltözik Angliába. Pörög a használt autópiac. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyenesen látogatható az országház az augusztus 20-ai ünnepi programok részeként. Az érdeklődők szombatig megnézhetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Már a nyitás előtt hosszú sor alakult ki a Kossuth téren. A látogatók akár 2-3 órás várakozásra is számítottak. A nagy meleg miatt vizet osztottak és vízpermettel is hűtötték az embereket. Az Országgyűlési Múzeum több kiállítása szintén ingyenesen látogatható. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Jelentősen megugrott a külföldről behozott autók száma is. Júliusban rekordot jelentő 15.800 használt kocsi kapott magyar rend. Számot. Az év első 7 hónapjában az import közel 25%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Harry herceg és családja. Erről számolt be több brit médium. Harmadik Károly fia, felesége Meghan, valamint 2 gyermekük még augusztusban térhet vissza az Egyesült Államokból. A család Londonon kívül telepedhet le egy olyan ingatlanban, amely nem a királyi család tulajdona. Harry és Meghan 2020-ban mondott le a királyi család magasrangú tagjaként végzett hivatalos feladatairól, majd Kaliforniába költözött. Brit sajtóértesülések szerint visszatérésük után is magánszemélyként élnek majd. Hét magyar öttusázó indul a jövő héten kezdődő kínai világbajnokságon. 8 fős kerettel készült a magyar csapatán az Európa-bajnoki ezüstérmes Tamás Botond, az utolsó hazai akadálypályás edzésen eltörte az ujját, így nem utazhat Kuljangba. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli Magyarországot. Napos, igazi nyári időre készülhetünk, ugyanakkor helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elsősorban északon és északnyugaton fordulhatnak elő elszórtan záporok, zivadarok. A délutáni csúcsok 30 és 38 fok között lesznek majd. Holnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, csak keleten, északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. Délután 28-35 fok várható, északon és északnyugaton azonban 30 fok alatt maradhat a maximum.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Egy jó kis Pet Shop Boys sláger dobja fel a napunkat születésnapi ajándékként. Többek között Briginek is szeretném ezt most lejátszani. Szinti, a lánya keresett meg azzal az üzenettel, hogy Isten éltessen, anya, nagyon szeretlek. Jön a szöbben.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nem tévedtem én nagyot, amikor ma reggel egyszer azt mondtam, hogy nem ért még véget az esküvői szezon, sőt még szeptemberben én magam is megyek Lagziba, tehát bőven lehet még köszönteni az ifjú házasolandókat is. És hát Géza Monorról is a következőt írja, kedves Izabella, nekem a mai napon lesz a gyermekemnek az esküvője, nagyon boldog vagyok, és szeretnék itt a Retro Rádió adásában is minden szépet és jót, sok boldogságot kívánni a házasulandó gyerekeknek. Hello Jézus, mi most Kiskörösre szeretnénk egy szülinapra egy szuper jó zenét küldeni. Fábri Petinek küldi Hajnika, minden jót kívánok neki. Kedves Iza, Petya vagyok, és a feleségemet, Piroskát szeretném meglepni. Neki is születésnapja van. Jó egészséget, kitartást, megbékélést és boldogságot kívánok neki, és üzenem, hogy én mindig itt leszek. A gerecsei erdész aláírással pedig azt írja nekem valaki, Hello Jézus, feldobtad a reggelemet a mosolygós, kedves csicsergéseddel. Köszönöm szépen, és én most neked szeretnék boldog napot kívánni. Aranyos vagy, meg lesz. Délig itt leszek, aztán utána én is átadhatom már magam egy picit a hosszú hétvégének. Tervezem meglátogatni a pécsi barátaimat nagyjából. Így fog kinézni majd az én hétvégém és az önöké. Várom az SMS-eket. A 0620-22-22-122-es szám. Délig biztosan él, és aztán velem majd hétfőn találkoznak legközelebb. A Szuper Jó Retro slágerek között Csepregi Éva, Szandra és

Slágerei Retro Rádió. Remélem, hogy örülnek ennek a rögtönzött kis kívánság műsornak, amit itt most az elmúlt pár órában csaptunk a Retro Rádióban. Olyan sokan születtek ma, hogy el sem hiszem. Érthető módon mindenki szeretne köszönteni. És sokan vannak úton is, úgyhogy kocsikázás közben is szólnak a legnagyobb retro kedvencek. Csilla és Robi azt írják, hello Jézus, mi épp az M3-ason utazunk a párommal, az életben pedig már 33 éve utazunk egymással. Most a rokonokhoz tartunk, édesanyám szülőfalujába megyünk. Tisza Adonyba, nagyon jó a műsor, öleljük a retro hallgatókat, ahogy mondtam, Csilla és Robi kocsikáznak. Kedves Izus, gyógyszer vagy a lelkemnek, receptre kéne felírni, millió puszi és ölelés. Szandi volt a Újpestről, drága vagy, köszönöm szépen. Kati Kőszegről ír, párommal Mikivel, most augusztusban leszünk 31 éve együtt, és 16-án volt az egyéves házassági évfordulónk, úgyhogy neki szeretnék sok boldogságot kívánni, már csak azért is, mert hogy 16-án volt a születésnapja is. Kedves Izabella, ma van az 5. házassági évfordulónk a feleségemmel, Medivel. Annyit szeretnék csak neki üzenni, hogy köszönöm, hogy van nekem. Gábor vagyok Hollandiából. Kedves Izus, Kokó vagyok, és a drága feleségemnek, Henninek szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni. És itt van velünk Lali is, aki Kiskörösről keres. Nyíregyháza irányába tartok ebben a pillanatban. Ma lakodalmat fogok muzsikálni. Az ifjú párnak üzenem, hogy Isten éltesse őket előre is, egészségben, szeretetben, és 3 óra múlva ott vagyok. A nagyszerű retro kedvencek között Joe Cocker énekel, és perceken belül átadom majd a mikrofont Jurásek Balázsnak, és mi pedig a hétfői napon fogunk legközelebb találkozni, akkor is várom majd szeretettel önöket a kívánság műsorban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Remélem kellemesen telik a hosszú hétvége, akár dolgoznak, akár pihennek. Mi játsszuk a nagyszerű retro kedvenceket, amik folyamatosan elkísérik önöket, és biztosítják azt, hogy jól érezzék magukat. Legalábbis a lehetőség mindenkinek adott. Annyian csinálnak programokat, van, akinek esküvője lesz, van, aki szülinapra készül. Hálás vagyok az SMS-ekért. Tata aláírással kaptam egyet. Lőrincibe szól a következő sláger. Kicsi mamát szeretné születésnapján megköszönteni. Kerek évfordulót ünnepelnek. Drága Iza, én Török Szent Miklósról írok, neked Istvánnak hívnak, és én csak Magyarországnak szeretnék sok boldog születésnapot kívánni. Zajzon dolgozik, úgyhogy ő a munkában lévőket szeretnék köszönteni, és itt van velem Zsuzsa is, aki azt írja, hogy a párjának, Pityúnak köszöni az együtt töltött 8 évet. Nagyon szereti, és üzeni továbbá, hogy még ha néha közben van is egy kis összezördülés, ettől függetlenül soha, de soha nem tudná mással elképzelni az életét. Gabi azt írja, hogy Balaton Lellére Zsófi kolléganőjének szeretne egy szuper jó slágert kérni. Még nagyon sok fagyit kell csinálniuk, úgyhogy jó lenne egy kis lendület. És itt van velem egy egész család is, akik Vencinek szeretnének boldog 9. születésnapot kívánni. Legyen nagyon szép napja. Az aláírás: anya, tata, mama, Keri anyu, Keri apu, Kitti és Béla. És végül Zuhany Rózsál néven is jött egy SMS. Hello Retro Rádió, a szerelmemnek szeretném megköszönni az elmúlt 2 estét, amit Tihanyban, illetve Rév Fülöpön töltöttünk el. Üzenem neki, hogy nagyon, de nagyon szeretem. A nagyszerű retro kedvencek között itt a Bloodhound Gang, és előtte még Tina Turner is énekel, és én most már pillanatokon belül átadom a terepet Jurásek Balázsnak, úgyhogy azt gondolom, hogy hétfőn tudjuk majd folytatni ezt a kis mini kívánság műsorozást, pontban este 6 órától, akkor is él majd a 0620 22 22 122-es.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Annyira megszokták tőlem, hogy mindig este 6 órakor találkozunk a kívánság műsorban, hogy rengetegen szerették volna most is megköszönteni az ismerőseiket, és hát én nem vagyok szörös szívű, úgyhogy szívesen segítek, viszont utána át kell adnom most már tényleg a terepet Jurásek Balázsnak. Zsuzsa azt írja, hello Jézus, a jobb egyesről írok most neked az autóból. Úton vagyunk a rokonokhoz, mellettem vezet az én jobbik felem, 39 éve tartunk ki egymás mellett. Kívánok magunknak és mindenkinek jó egészséget és nagyon sok szép közös élményt. Hello Izós, Balázs vagyok, apukámat szeretném meglepni. Jó autózást kívánok neki, már közeledik az 50. születésnapjához, szóval csak óvatosan. Kedves Izós, Soltról írok, Szilvinek hívnak. Férjemnek, Győzőnek szeretnék egy szép dalt üzenem, hogy nagyon szeretem. De akkor is belefőzöm ma a csülök pöribe a krumplit. Ezen jót nevettem. Hello Izabella, éppen úton vagyunk Bécsbe a párommal, Misivel, titeket hallgatunk. Kicsit szokatlanok a körülmények, ugyanis egy 5 méter hosszú kombival utazunk, mivel a húgát fogjuk költöztetni Budapestre, ehhez szeretnék kérni szuper jó slágert. Zsuzsana Tapolcáról keres, hello Izabella, mi éppen egy esküvőre készülünk, a kismenyasszonynak Sipos Júliának, illetve a dekoros kislányoknak szeretnék szuper jó napot kívánni, szorgoskodunk, hogy holnap a nagy nap olyan legyen, ahogy azt az ifjú pár megálmodta. Marianna a 38. házassági évfordulója alkalmából szeretne számot kérni, férjének Tamásnak üzeni, hogy ezeket az éveket szeretetben, örömben, bánatban, egymást megértve és támogatva együtt élhették meg, és ezt köszöni neki. Reméli, hogy még nagyon sok szép év vár rájuk. Pisti Győrből keres, vasárnap ünnepeljük Izus a 40. házassági évfordulónkat Évikémmel. Szeretnék neki egy számot küldeni azzal az üzenettel, hogy nagyon, de nagyon szeretem. Kedves Izabella, én magunkat köszönteném a párommal. Tegnap ugyanis 35 éves házasok voltunk, de úgy elfelejtettük, ahogy csak lehet. A férjemet hétfőn műtik, csípőprotézist kap, és mi erre készültünk, nem a házassági évfordulóra, úgyhogy minden más ki is ment a fejünkből. Barta István és Krisztina írták az SMS-t, és négy gyermekünk nevében is sok-sok boldog évet kívánok még magunknak, üzenem a páromnak, hogy nagyon, de nagyon szeretem. És végül itt van velem egy család is, akik Kincsőt szeretnék köszönteni 19. születésnapja alkalmából. Azt írják, soha ne add fel a küzdelmet, Kincső, mert az életben csak az első lépések nehezek, de akik igazán szeretnek, mindig melletted lesznek. Jaj, olyan jó volt ezeket az üzeneteket olvasni, hálás vagyok, hogy ilyen sokan itt voltak velem, és kívánom, hogy teljen csodásan a négy napos hosszú hétvége, mi hétfőn fogunk legközelebb találkozni, akkor már a szokott módon, este 6 után a kívánság műsorban várom a hasonló üzeneteket. Most jön Jurásek Balázs és a Felicità. Nagy ívű sláger, ez is nagyon szeretem. További gyönyörű hosszú hétvégét mindenkinek, hétfőn jövök. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofel szirupot?
4: Én a műzlibe kérem, anya.
5: Itt a narancslevem, drágám.
6: A maltofel szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
4: Igen.
6: Akkor a tejemmel iszom meg.
5: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
3: Induljon lendületesen a nap. Maltofel szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
8: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakitól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
9: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 ezer forint felett vásárol fish and chips, 20 ezer forint felett Fortnett Fornetti termékek adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumplié.
12: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
14: A reklám után társadalmi célú reklám.
15: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
14: Társadalmi célú reklámot hallottak.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Négy rendőr megsérült egy autós üldözésben a Balatonnál. Fejlesztik a Dunamenti kerékpár útvonalat, ünnepel minden idők egyik legjobb sprintere. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Lövésekkel próbáltak megállítani egy rendőri ellenőrzés elől menekülő autóst Veszprém vármegyében. A sofőrt a 71-es főúton a Szófőnél állították meg, mert a bejelentés szerint imbolyogva közlekedett. A férfi azonban nagy sebességgel továbbhajtott Tihany felé, ahol egy rendőrautónak ütközött, majd a kerékpár útra hajtva rendőröket próbált elütni. Ekkor célzott lövéseket adtak le az autó kerekeire, de a sofőr tovább menekült. Balatonfüreden újabb szolgálati járműveknek ütközött, végül egy villanyoszlopnak csapódott. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték, az ügy körülményeit vizsgálják. 40 éves lett minden idők egyik legnagyobb sprintere Usain Bolt. A jamaikai legenda 8-szoros olimpiai és 11-szeres világbajnokként vonult vissza, és máig ő tartja a 100, valamint a 200 méteres síkfutás világcsúcsát. Három olimpián uralta a sprint számokat, pályafutása csúcsán pedig csak nem 45 km/órás sebességre gyorsult fel. Bolt nem csak eredményeivel vált ikonná, látványos győzelmei ünneplése és jellegzetes villámpóza miatt az atlétika történet egyik legismertebb alakja lett. Lecsapott a tegnap esti vihar éjszakon. Tatabányán két nagy fa dőlt egy személyautóra és az úttestre. A 117-es főúton Kesztölc térségében is dolgoztak a tűzoltók, és a 13-as főúton Csép közelében szintén fennakadás volt a vihar miatt. Ma is számíthatunk záporokra, zivatarokra a nagy meleg mellett. A részleteket azonnal mondom. Az ország délkeleti felén fátyol felhős napos időre van kilátás, ezzel szemben az északi és a nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható. Arrafelé több hullámban lehet számítani záporokra, zivatarokra. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke általában 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes pénteket kívánok, majdnem szombatot mondtam, de hát ez egy ilyen négy napos hosszú hétvégén benne van a pakliban, viszont még rengeteg időnk van szerencsére, hát kezdjünk is bele a Bikinivel, a Genesis-zel és a Boldogsággal. Ez a Felicitás.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az Edda dübörög tovább, erős, hosszú hétvégéjük van nekik is. Én már belenéztem, hogy milyen volt a tegnapi salgótarjáni buli hangulata. Hát annyit mondhatok, hogy parádés. Néhány dalt élőben is közvetítettek egyébként közösségi oldalukon, és nincs megállás. Amikor a legtöbben ugye pihennek, akkor a zenészek melóznak, különben mi meg mit csinálnánk ezeken az estéken. Úgyhogy ma Izsán lesz Edda koncert, vasárnap meg Nátszegen szól a Mi vagyunk a rock, és alig hanem az éjjel érkezem is. Most viszont még ebédidő. Jó étvágyat a finom falatokhoz, biztos volt olyan is, aki elfelejtette, hogy ma nem igen lehet vásárolgatni. Kisboltok azért sok helyütt nyitva vannak, de a nagy üzletek multik nem, de talán egy-két napot kihúzunk így is. És ha már rockra hangolódtunk, egy picit maradjunk ezen a vonalon, amerikai punk rock a javából, a Green Day-jel, ez a Basket Case.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A szerelem vonat begördül vasárnap Siófokra is. Egy kedves hallgatón kérdezte SMS-ben, hogy mi a helyzet a plázsos koncerttel, hogy aki előbb érkezik, annak biztos lesz-e ülőhelye. Hát az nem igen lesz, ez a helyszín nem feltétlenül ücsörgős koncertekre lett kitalálva, de annyi igaz, hogy a beengedés érkezési sorrendben történik regisztrációs jegy birtokában, amik a hét elején ismét rekordidő alatt keltek el. Ezért hálásak vagyunk, mert ez bizony remek visszajelzés felénk is, hogy érdemes ilyen bulikat szervezni, és ebből is látszik, hogy Demjén Ferenc továbbra is elképesztően népszerű. Mondjuk ezt amúgy is tudtuk. Szóval vasárnap Demjén koncert Siófokon a Retro Rádióval, és persze önökkel. A 0620-22-22-122-es SMS számunkra ma is várom az üzeneteket. A névnapos köszöntőkből talán annyira nem lesz most sok, mert Sámuel és Hajna napja van, de ha vannak az ismerősök között a családban, akkor nekik biztos jól fog esni, ha gondolnak rájuk. És persze jönnek már most, mármint az SMS-ek. Tomi írta, sziasztok, a szüleimmel Eger felé megyünk, és minden kedves hallgatónak szeretnénk küldeni egy vidám slágert. Tomi, ez lesz majd mindjárt Eddie Grantől az I Don't Wanna Dance. Aztán sziasztok, az unokámat szeretném köszönteni 17. születésnapja alkalmából, és van egy ilyen is, nagy meglepi lenne, ha beolvasnátok, mert utazunk Visegrádra a családdal és a barátokkal, titeket hallgatunk, és a kisfiam nagyon-nagyon szereti a Retro Rádiót, neki, Vincének küldenénk egy slágert. Üzenem, hogy nagyon szeretem, köszi az anyukája. Úgy látom, Vince is jó nevelést kap, úgyhogy jó utat nektek, vigyázzatok magatokra és jó hétvégét. Dido érkezik, ez a Thank You!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Queen Bee és az Autó egy Szerpentinen. Most ilyen utazós slágereket válogatok, a következővel meg még inkább ráerősítünk. Majd előbb nézzük, hogy valóban mi a helyzet az utakon. Az M1-esen Hegyeshalom felé két autó ütközött Tata közelében, a 70-es kilométernél a külső sávon halad csak a forgalom. Az M3-ason Vásárosnamény felé Nyíregyháza közelében egy kis busz árokba hajtott, a 225-ös kilométernél lezárták a külső sávot. Két személyautó ütközött az egyes főúton Győr külterületén, itt is félpályás lezárás van a 130-as kilométernél, és hát ugye tegnap is már nagyon sokan indultak el a Balaton felé, de mivel négy napos hosszú hétvégénk van, ez a dolog kitolódik. Az M7-esen Török Bálint és Martonvásár között a 16-as és 31-es kilométer szelvények között szakaszos torlódásra kell számítani. 06-20-22-22-122 ez a mi SMS számunk. Vigyázzanak magukra, óvatosan vezessenek, az igen erős utazós sláger pedig ez. Nem konkrétan a pokolba vezető útról szól, hanem a folyamatos turnézásról, merül az őrült életről, ami a rockzenészeknek jut, ha valóban belendülnek. Ez a Highway to Hell, az AC/DC-től.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Smooth Operator Sádétól. Kicsit hátradőltünk, az mindenképpen kell még így ebédidőben, és mivel vasárnap Nagy Demjén buli lesz Siófokon a Retro Rádióval, a legendás énekes egy újabb slágere is terítékre kerül, de most Aú Csilla hangjával. És jön a Fool's Garden is. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Szól a Lemon Tree is a friss hírek után.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban most csak 395 forint. Mindig Aldi.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni. Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
6: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
0: A reklám után...
1: Hírek a Retro Rádióban.
7: Nagyot hajrázik a turizmus. Földrengés volt Perúban, főleg északon és a Dunántúlon lehetnek zivatarok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Behozhatja nyár elején lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
8: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körül időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbe jutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
7: Minden bizonnyal megugrott az utasbiztosítások száma a 4 napos hosszú hétvége miatt. Az egyik online biztosítás közvetítő szerint ebben az időszakban az emberek 45%-kal több szerződést kötnek, mint egy átlagos augusztusi napon. Idén a hó közepéig már több mint 270 ezer utas biztosítást kötöttek a társaságon keresztül, 13%-kal többet, mint egy éve. A külföldre utazók 78%-a köt biztosítást, minden második szerződést már online intéznek. Augusztusban Horvátország a legnépszerűbb külföldi úti cél, Olaszország is Ausztria előtt. Borbé Balázs szerint elérte célját a Ferencvárosa Trabzonspor otthonában aratott 1-0-ás győzelemmel. A zöldfehérek vezetőedzője kiemelte, csapata különösen az első félidőben játszott jól, a fordulás után pedig nagyot küzdött és szervezetten védekezett. Borbé szerint a siker ellenére nehéz visszavágó vár a Fradira, de megfelelő pozícióból hazai közönség előtt harcolhatja ki a labdarúgó Európa Liga főtáblára jutást. Erős 6,7-es földrengés rázta meg Peru középső részét. A rengésben jelenlegi információk szerint 2 ember megsérült, és csaknem 30 épület megrongálódott. Földcsuszamlásokról és sziklaomlásokról érkeztek jelentések. Az ország délkeleti felén fátyol felhős napos időre van kilátás, ezzel szemben az északi és a nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható. Arrafelé több hullámban lehet számítani, záporokra, zivatarokra. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke általában 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: A mikrofonnál Jurásek Balázs, vagy még falatozás közben, vagy már a jól megérdemelt sziesta elején, esetleg meló mellé, mert ilyen is van, szóval minden körülmények között szólnak a legnagyobb slágerek a KFT-től, a Fools Garden-től és Gloria Estefántól. Ez a

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A KFT-vel benéztünk az Opera Bába, és nekik is aktívan telt a nyár, még a szigetes Bródi János tiszteletére rendezett koncerten is felléptek, és még szeptemberben is el lehet majd csípni őket Makon vagy Erdőkertesen. De még ne zárjuk le ezt az augusztust sem. Tudom, 20-a után már úgy érzi mindig az ember, hogy ennyi volt, de azért még van pár jó napunk, használjuk ki, pláne egy ilyen jó kis hosszú hétvégét. Ehhez meg szólnak most is a legnagyobb slágerek, itt lesz Kikitől az Éretlenek, aztán Bon Jovi és a Living on a Prayer, legelébb is azonban a fantasztikus Lena Marlene, ez a Sitting Down Here.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Én nagyon szeretem a 80-as évek zenés filmjeit, a Kevin Bacon főszereplésével készült Gumilábat, a Footloose-t különösen, aminek ez a sláger volt a főcímdala. Igaz, nem ebben a Blake Shelton féle country-s verzióban, de időtálló darab az kétségtelen, és nagyon meg tudja mozgatni az embert. Tegnap például belefutottam a Dirty Dancingbe, és hát csak ott ragadtam előtte, pedig a sztori azért kissé sziruposabbak kelleténél, legalábbis az én ízlésemnek. Mégis behúzza az embert, és drukkolunk, hogy a Patrick Swayze Jennifer Grey 2 sorsa a happy end felé kanyarodjon. A végső táncjelenet meg parádés. Azért a hosszú hétvégét nem csak mozizással töltjük, van, aki ünnepel, Csilláék Miskolcon mindenképpen, hiszen férjével Péterrel 16 éve ismerkedtek meg, és ma van az első házassági évfordulójuk is. Sok boldogságot kívánok nektek! Emondi pedig azt írta, szeretném nagy-nagy szeretettel köszönteni egy nagyon kedves barátnőmet, Sári Zsanit, és férjét Pataki Ferit, akik most ünneplik a közös 50. születésnapjukat. A buli dresszkódja és hangulata a hamisítatlan 1920-as évek világát, a Nagy Gatsby érzést idézi majd meg, és ebből az alkalomból kíván nekik még legalább ugyanennyi boldog, vidám és stílusos közösen eltöltött évet, jó egészséget és hatalmas bulizást. Ráadásul az esti partira Andi készíti el Zsani haját, mert minden részletnek passzolni kell. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk. A lendületből pedig nem veszítünk most sem, igaz, nem az 1920-as évek slágereit teszem fel, ez például 85-ből szól, a zseniális Dire Straits-től Walk of Life.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az Zanzibár és az Új napra ébredsz, az előtte hallott Dire Straits sláger kapcsán elfelejtettem megemlíteni, de most pótolom, hogy a főhős, az énekes gitáros Mark Knopfler a múlt héten ünnepelte 77. születésnapját, innen is sok boldogságot neki és köszönet a zenéért, ahogy azt az Abba is megénekelte anno. Egyébként Knopfler teljesen nyugis életet él, nagy turnékat már nem szeretne, néha-néha fellép, de lemezeket továbbra is készít, ráadásul nagyon minőségieket. Azt nem tudom, hogy az ő születésnapja hogyan telt, valószínűleg nem túl nagy csintadrattával, de van, aki minden alkalmat megragad egy kis csillogásra, pompára, Madonna kapcsán ezen nem lepődünk meg, mert hogy a legendás énekesnő szintén születésnapos, múlt vasárnap 68 gyertyát fújhatott el a tortán, és mi mást is tehetett volna, mint hatalmas partit csapott, amelyről az Instagram oldalán meg is osztott felvételeket. Ebből kiderült, hogy Görögországban táncolták át az éjszakát a vendégekkel, a popdíva pedig egy tényleg extra 3D-s virágokkal díszített ruhában, valamint egy jókora virágos fejdíszben pompázott. Ott voltak a gyerekei is, valamint jelenlegi párja, egy 30 éves jamaikai zenész, Akin Morris is, akivel 2 éve vannak együtt. Hát nem lehet mondani, hogy Madonna lassítana, nála a kor tényleg csak egy szám. Őt hallgatjuk most, Like a Prayer!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A második nagy brit zenei invázió egyik jeles képviselője az OMD és a Pandora's Box. Az első a 60-as években kezdődött, aztán folytatódott, hiszen a Beatles és a Rolling Stones után például a Led Zeppelin is átkelt az óceánon és meghódította az amerikai közönséget és piacot is. A második pedig a 80-as években olyan bandákhoz köthető, mint a Pet Shop Boys, az Erasure, a Depeche Mode vagy az imént hallott OMD. De nem csak a briteket hallgatjuk, hanem hazai is.
1: Én kérdezek, amíg szétesek, és ha nincs, aki felel, én nem adom fel.
0: A repülők mellé meg jöhetnek a svédek is. A Roxette és a Sleeping in my car itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt zenét.

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos Hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
8: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
9: És a sült krumplié.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Kíváncsi akkugyár, kiderült, miért a rekordbírság. Már a lakossági fogyasztás felét biztosítja a hazai gáz. Szinte felforralja a tengereket a rettenetes hőhullám. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Speciális homokágya gyűjt a Betesda gyermekkórház. A súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Bese Nóra főigazgató helyettes.
12: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisan csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet.
11: Melbevágó összesítést közölt a Kopernikusz program. A nyári sorozatos hőhullámok miatt a szokásosnál jóval magasabb a tengerfelszín hőmérséklete Európában. Számos térségben 5-6 fokos pluszt rögzítettek. Például a Földközi-tenger nyugati és középső vidékén, a francia és a spanyol partoknál, továbbá Szicília közelében. Országszerte derűs idő lesz, a Duna-Tisza közén és keleten szinte zavartalan napsütéssel, a Dunántúlon viszont egy-egy záporra, zivatarra, helyenként akár jégesőre is számíthatnak. A 28-39 fokos csúcsot késő este 22-25 fok feletti értékek követik. Holnap is sok derűs óra következik, élénk széllel, de az előrejelzések szerint már csapadék nélkül. Napközben 25-33 fokot mérhetünk, a vasárnap is nagyjából ezt ígéri majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, megyünk is tovább lendületesen, temperamentumosan, a repülőkkel, a Roxettel és egy olyan legendás zenekarral, akik a hónap végén újra Magyarországra érkeznek. Siófokon és Budapesten is fellép a Gypsy Kings, ez a Bamboléó.

0: Otthon minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Lehet számtalan hely, ami szebbé.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Magyar Zenés Színház egyik abszolút csúcs teljesítménye, Presser Dusán szerzemény és Kaszás Attila előadásában hátborzongatóan gyönyörű. Már a 88-as ősbemutatón is ő játszotta rádiós szerepét, aztán utána is több százszor. Ez a 93-as felvétel kétségkívül a mai napig a legmeghatározóbb lenyomata a musicalnek. Egyébként a Vix Színház a bemutató óta folyamatosan repertoáron tartja, már több mint 1100 előadás volt belőle, mindig telt házzal megy, és idén ősszel sem lesz ez másképp. Már sok olyan musical, zenés színházi darab készült, ami egy-egy előadó zenekar dalait felhasználva mesél el egy teljesen más történetet, például az Edda musical, a Hotel Mentol, vagy a We Will Rock You a Queen slágereiből. Szerintem jó ötlet lenne összerakni egyet a Republic dalaiból is, úgyhogy mindjárt jön a Ha itt lennél velem, de előtte még az NSYNC és a Tearing Up My Heart.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Script és Will.i.am, ez volt a Hall of Fame. Ha SMS-t írnak, azt nem ígérhetem, hogy a hírességek csarnokába bekerülnek vele, de az adásba simán, ma 06-20-22-22-122-esre jöhetnek ma is. Ani küldte, szia, ezen a hétvégén duplán ünneplünk, a kisebbik fiam 31 éves lesz, mi pedig 41 éves házasok. Gergő volt az első ajándék a 10. évfordulónkra. Nagyon jó a műsor, szeretem, és köszönjük szépen. Én meg nagyon sok boldogságot kívánok nektek, az egész családnak. Szabina írta, hogy Nagy Kanizsára a Pálfis lányoknak szeretne egy slágert, és azt üzeni, hogy szeretjük a mai napot is. Bubu pedig a kis családnak szeretne egy slágert, valamint a szüleinek is, Pápára sok puszival. Ez a Modern Talking és a Sherry Sherry Lady. Oh,

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ölej meg újra Ákostól. Azzal kapcsolatban is kaptam egy kiigazítást, hogy azért persze ma nyitva vannak a boltok. Ez így van, hát az ember tényleg képes megzavarodni egy ilyen 4 napos hosszú hétvégén. Úgyhogy köszönöm, meg azt is, hogyha esetleg a közlekedéssel kapcsolatban írnak. Nézzük a jelenlegi helyzetet. Az M1-esen Hegyeshalom felé 2 autó karambolozott Tatabánya közelében korábban. Az 59-es kilométernél az autópálya érintett oldalát lezárták. Aki teheti, az 56-os kilométernél a Tatabánya óváros csomópontnál hagyja el a pályát, így most biztos, hogy praktikusabb és gyorsabb. Kamion és személyautó ütközött az M1-esen Budapest felé, a 17-es kilométernél a belső sávon halad csak a forgalom. És hát nagyon sokan haladnak még mindig a Balaton felé Budapestről az M7-esen, Török Bálint és Martonvásár között szakaszos torlódásra számítsanak. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és még jönnek a legnagyobb slágerek ebben az órában is. Itt lesz az Abba és a Winner Takes It All és Fancy is, ez a Bolero.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, The Winner Takes It All, minden a győztesé az Abbától. Annyi bizonyos, hogy a következő óra kínálatával mindannyian csak nyerhetünk, megyünk egyet álomhajózni. A Carpe Diem mellé pedig beszállunk mi is, valamint Britney. Jön a Baby One More Time!
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Retro Rádióban.
2: Hízik a bicikli úthálózat, kiváltanak egy veszélyes szakaszt. Kilőtt kerekekkel is tovább száguldott a balatoni ámokfutó. Telefonon toboroznak véradókat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Összefüggő kerékpárúthálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen nyomvonalat alakítanak ki 2,8 milliárd forintos uniós támogatás felhasználásával. Ezzel váltják ki az Esztergom és Tát közötti jelenleg kifejezetten balesetveszélyes szakaszt. 2028-tól kezdődhet az építés. Ámokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balaton felvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant három járőrkocsiba, felhajtott a bicikli útra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajsza során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Együttérzését fejezte ki az érintetteknek és a hozzátartozóknak a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr. Ügyvédje szerint a férfi rendkívül megviselte a 12 halottat és több súlyos sérültet követelő baleset, amelynek feldolgozásában szakemberek segítenek neki. A gyanú szerint elaludt, ezért borult fel a jármű vasárnap éjszaka az M3-as borsodi szakaszán. Letartóztatták, és halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárás indult ellene. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
3: Az OVS régiókra, a földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
2: Országszerte derűs idő lesz, a Duna-Tisza közén és keleten szinte zavartalan napsütéssel, a Dunántúlon viszont egy-egy záporra, zivatarra, helyenként akár jégesőre is számíthatnak. A 28-39 fokos csúcsot késő este 22-25 fok feletti értékek követik. Holnap is sok derűs óra következik, élénk széllel, de az előrejelzések szerint már csapadék nélkül. Napközben 25-33 fokot mérhetünk, a vasárnap is nagyjából ezt ígéri majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, az ünnepi hosszú hétvége már is gurul tovább. Ez egy ilyen hétvégi péntek, de szerintem panasz nem lehet rá. Ne visz minket még nyaralni az álomhajó. Itt lesz a Madcon és a Begin és a Billy Vanilli. Girl, you know it's true.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A hosszú hétvégén természetesen Charlie Sem az otthon ücsörgést választotta. Kiváló zenekarával már tegnap előtt Abonyban, tegnap Iváncsán csináltak hatalmas bulit. Holnap Zamárdiban, jövő szerdán meg Alsóörsön nyomulnak, szóval még a Balaton parton is összefuthatunk velük. Ők biztos ott lesznek, a többi rajtunk áll. Csak legyen elég jég. Aztán, hogy mit töltünk rá, az is opcionális. Nagy melegben nem biztos, hogy a dupla viszki a legoptimálisabb választás. A bulikban, fesztiválokon azért módjával fogyasszunk, és figyeljünk oda egymásra. Legyen a miénk még ez a pár nap, ami hátra van a nyárból. Jön is az Uptól a nap, aztán a Hold is, egy szerelmes holdfényes séta Belinda Carlisle-al, a La Luna. És már szól is az Everything But The Girl 95-ös világsikere, a Missing.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Edward Maja és a Stereo Love. A kritikusok kicsit fanyalogtak, hogy minek ebbe tangó harmonika, mert ez így nem lesz sikeres, meg nem passzol, de hát igazuk volt? Persze, hogy nem. De ha mindig másokra hallgatnánk, akkor sosem csinálhatnánk azt, amit szeretnénk. Ha 60 évvel ezelőtt a Scorpions, akkor még tinédzser titánjai nem tartanak ki az elképzeléseik mellett, nem mondanak ellent mindenkinek, akkor egy legendával kevesebb lenne a zenei világ. Klaus Meine és csapata júniusban nálunk is megmutatta, hogy van még bennük kakaó, óriási volt a budapesti show is, és már készülnek a tengeren túlra, mert szeptemberben indul a Las Vegas-i rezidencia a Planet Hollywoodban, ahol 2 héten keresztül olyan 10 alkalommal lépnek fel. Addig még a dobosuk Mickey D. pihen, ugyanis pár napja tett ki egy kis videót magáról és az orvosáról. Épp a kezelőben voltak, ahol Mickey elmesélte, hogy egy speciális vérplazma és őssejt kezelést kapott a lábfejében kialakult ízületi gyulladásra. Az orvosa mosolyogva tette hozzá, hogy a beavatkozás sikeres volt, ami garantálja, hogy Mickey még sok-sok évig magas szinten tudjon dobolni. Mondjuk az ő szintje tényleg elég magas. És akkor düböröghet tovább a Rock You Like a Hurricane.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a szerelmet sok milliószor, a barátságot sokkal kevesebb szerének elték meg dalnokaink, pedig szerintem ugyanolyan fontos mindkettő, még jó, hogy a Queennél ez összejött, és a dobos Roger Taylor is azt mondta, hogy ők ugyan rengetegszer összevesztek, sokszor valóban úgy, hogy másoknál ez örök harag lett volna, aztán legtöbbször már másnapra kibékültek, és ugyanúgy folytatták a zenélést, mintha mi sem történt volna. Így is lehet. A 06-20-22-22-122-es SMS számunkra ma is jöhetnek az üzenetek, és Szilveszter írta, hogy történt egy baleset az M7-esen, Budapest felé az 54-es kilométernél egy autó az árokban, mentők és rendőrök is a helyszínen. Köszönöm szépen, Szilveszter, vezess te is óvatosan. Aztán Lea és Orsi küldték, hogy szeretnének nagyon boldog születésnapot kívánni Zsejkének Nábrádra, Vivi pedig a kislányának, Rékának, Szákszendre, valamint a szerelmének, Lászlónak üzeni, hogy nagyon hiányoznak és nagyon szereti őket. Jöhetnek még a továbbiak is, én mindig örülök, hogyha jelentkeznek. Paula Abdullal megyünk most tovább itt a Retro Rádióban, ez a Straight Up!

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, aki talán a legtökéletesebben összefoglalta az olasz életérzést, Toto Cutugno és az Italiano, még ha esetleg a szöveget nem is értjük, mégis át tudjuk érezni. Jönnek most a friss hírek, aztán táncolhatunk. Vagy ugrálhatunk. Itt lesz a Van Halen is a Jump-al.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Sikeres utószezont remélnek a Balatonnál. 60 kocsit tört fel egy magyar Ausztriában. Nem kérnek a nem baráti országok autóbuszaiból Norvégiában.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: De hozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
5: A júniusi és a júliusi időszak változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, sokkal inkább önellátással rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
3: A gyanú szerint legalább 60 kocsit tört fel a nyáron egy magyar Ausztriában. Akkor kapták el, amikor egy autókereskedés területéről korábban leszerelt fénymodulokat és motorháztetőket cipelt a közelben parkoló autójához. A stájerországi rendőrség szerint több 100 000 eurós kárt okozott. A 49 éves férfi már itthon is volt büntetve vagyonelleni bűncselekmények miatt. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a buszokat, ami kritikus helyzetet idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. A VB pont versenyben vezető olasz Antonelli autózta a leggyorsabb kört a Forma 1-es holland nagydíj mai szabad edzésén. A Mercedes 19 éves versenyzője mögött a McLaren brit pilótája, a címvédő Norris lett a második, a harmadik legjobb köridő pedig Antonelli csapattársa a brit Russell nevéhez fűződik. Délután 4:30-kor kezdődik a sprint kvalifikáció, holnap délután az időmérő, a 72 körös holland nagydíj vasárnap délután 3:00-kor rajtol. Országszerte derűs idő lesz, a Duna-Tisza közén és keleten szinte zavartalan napsütéssel, a Dunántúlon viszont egy-egy záporra, zivatarra, helyenként akár jégesőre is számíthatnak. A 28-39 fokos csúcsot késő este 22-25 fok feletti értékek követik. Holnap is sok derűs óra következik, élénk széllel, de az előrejelzések szerint már csapadék nélkül. Napközben 25-33 fokot mérhetünk, a vasárnap is nagyjából ezt ígéri majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, akkor ahogy ígértem, jön a délután átmozgatós része, mert olyan tempós lágerekkel vágunk neki ennek az órának, mint Juanestől a La Cabisanéra, a Fresh-től a Táncolj Még, mert végül is péntek van, és a Van Halentől a Jump.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, azt beszéli már az egész város, a Skorpiótól 83-ban kiszállt Tátrai Tibor, Frerejz Károlynak meg másfél évbe telt, mire összerántotta a bandát, hogy újra gyűböröghessen, és itt már Szűcs Antal Gábor gitárossal, és ez lett a zenekar legnagyobb sikere. Érdekesség, hogy Szűcs Antal Gábor és Tátrai Tibus később együtt muzsikáltak a Latin elnevezésű formációjukban, természetesen ott is zseniálisan. Legendákból meg a folytatásban sem lesz hiány, hiszen megnézzük, hogy mi a helyzet a szakállas némettel, a portugállal meg a szőke kislánnyal a reptéren, ahol minden stílus divatos. Korda György érkezik, hadd lobogjon a szélzsák, aztán Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero, és a 90-es évek egyik nagy-nagy dance kedvence, na Give It Up, a Cut and Move-tól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Varga Viktor és a Lehet zöld az ég. Továbbra is érkeznek az üzenetek, az SMS-ek. Barna azt írta, sziasztok, Budapestről jelentkezem, és ha még gyorsan lehetne kérni egy számot, akkor valami jó tempósat szeretnék ide a nagytarcsai raktárba az itt dolgozó kollégáknak, hogy megadja a jó hangulatot. Előre is köszönöm, és szuper a műsor. Nélkületek nehezen telne az idő, de így azért repül. Barna, jó munkát nektek. Aztán Csaba otthon tevékenykedik. Mos. Hát néha a férfiak is szoktak, ehhez is jól jönne valami lendületes, és szóljon ez még Kazincz Barcikára, Vikinek, aki jelenleg is egy boltban dolgozik. Az üzenet annyi, hogy egy éve nem láttam már, de nem tudom elfelejteni. Remélem egyszer úgy alakulnak a dolgok, és megismerhetem jobban. 0620-22-22-122 ez a mi SMS számunk, ez pedig Philip Bailey és Phil Collins slágere, az Easy Lover.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Ray Parker Jr. és a Ghostbusters. Ott is Svédországból azt írta, hogy az E4-es Linköping és Jönköping között jól járható, már ha jól mondom. Köszönjük szépen, de inkább nézzük, hogy mi a helyzet itt nálunk. Egy fennakadásról tudok jelenleg, az viszont baleset. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Pákozd közelében történt, az 50-es kilométernél, és nem egy apró koccanásról van szó, mert hogy a pályát itt le is zárták. A baleset mögött több mint 6 kilométeres a torlódás. Érdemes a 45-ös kilométernél, a velencei pihenőhelynél elhagyni az autópályát. 0620-22-22-122-hez a mi SMS számunk. Nagyon figyelmesen, türelmesen vezessenek, és a tempót most mi sem toljuk túl. Egy csodálatos Juló ballada még belefér ebbe az órába. Ez a Carrie.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió az idén 40 éves Final Countdown albumról szólt a Carrie na Europe-tól. A svéd rockerek persze ez alkalomból jubileumi turnét is tartanak, hozzánk sajnos nem jönnek, de ősszel Bécsben fellépnek, az azért még megoldható egy igazi rajongónak. Jönnek most a friss hírek, aztán rock ballada után lesz reggi.
1: Ha van még a világon, amit nem láttál és nem hallottál.
0: És szintis hangzások az Erasure-rel. Már azért készülünk az estére, ez az I Love to Hate You.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demény Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt zenét.

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban most csak 395 forint. Mindig Aldi.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Akcióözön az XXX Lutzban!
4: Irány az XXX Lutz!
3: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen,
7: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
9: Sportos suli kezdés kedvező áron! Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen appban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
13: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
14: Lehet is.
13: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
14: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
13: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
16: Iváncsai akkugyár kiderült, miért a rekordbírság. Szépen termelnek a hazai gázkutak, megint a netes csalók, most a kamunyeremény volt a csalé.
17: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
16: Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az Iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Nem létező nyereménnyel szédített meg egy netes csaló egy mezőkövesdi férfit. Ügyintézőnek adta ki magát és rávette az áldozatot, hogy töltsön le egy alkalmazást okostelefonjára, ez ugyanis kell az összeg átutalásához. Az applikációval azonban kiszolgáltatta számláját a tettesnek, aki két részletben összesen csaknem 1 millió forintot emelt le róla. Keresik a csalót. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház. A súlyos égésérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Bese Nóra főigazgató helyettes.
6: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testterületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet.
16: Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még van azért ebből a péntek délutánból, nem sütöttük el még az összes nagy ágyút. Lesz még itt jóféle szinti pop az Erasure-rel, laza a regi hangulat a Ladány menével, és jön a fáradhatatlan Bryan Adams, ez a Summer of 69.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, páratlan páros az AD stúdiótól, annak már mint páratlanul fantasztikus párosnak tűnt legalábbis egy ideig, a Ben Affleck Jennifer Lopez kettős is, de aztán két éve szakítottak, Ben Afflecknek meg elege lett a jogi csűrcsavarból, úgyhogy fogta magát és a közös 68 millió dolláros luxus villájuk ráeső részét egyszerűen J-Lo-nak ajándékozta, mert amúgy is el akarták adni, csak valahogy nem tolongtak a vevők, Ben meg már rég elköltözött onnan, tehát fogta magát és ezzel a huszárvágással befejezetnek tekinti a múltat. A színész valóban nehezen viselte ezt a hercehurcát, és hát lássuk be, ettől még azért nem fog tönkre menni anyagilag. Jennifer Lopez pedig mostanában többször látták Los Angeles-i zenei stúdiók környékén, úgyhogy a rajongók már biztosak benne, hogy rövidesen új slágerekkel is előrukkol. Addig meg jönnek azok, amiket már sikerre vitt. Waiting for tonight.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. How Good Things Come to an End Nelly Furtadótól minden jónak vége lesz egyszer, de hát előbb-utóbb minden rossznak is, én inkább ezt a megközelítést szeretem. Friss infók érkeztek az M7-esről, a Letenye felé vezető oldalon Pákozd közelében az 50-es kilométernél történt egy baleset. A belső sávon már megindult a forgalom, de így is több mint 6 kilométeres a torlódás. Érdemes talán továbbra is a velencei pihenőhelynél lemenni a pályáról, és a Fehérvár kelet Agár csomópontnál vissza. Vezessenek továbbra is körültekintően. A Martini család kérésére jön most egy sláger. Barátjuknak, Erdély Istikének szeretnék küldeni, és meglepik egy hétvégi fürdőzős kiruccanással, és kívánják érezze jól magát, pihenjen sokat, szerezzen felejthetetlen élményeket. Az igen, az ilyet az ember mindig szívesen fogadja. Patrik azt küldte, sziasztok, szép napot mindenkinek, soha nem írtam még be sehova, de a mai nap számomra nagyon különleges, az első saját autómmal az első hosszabb útra indultam, Körös Szakára. Minden úton levőnek üzenem, hogy vigyázzanak. Patrik, te meg különösen óvatosan, és gratulálok az első Verdádhoz. Erik pedig a barátnőjének üzen, aki a zöldségesben dolgozik. Kitartást kíván neki még, és nagyon szereti. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Ma meg már esett szó a Dirty Dancing című filmről, amit tegnap sikerült megtekintenem újra sok-sok év után. Úgyhogy gondoltam, ebből is jöjjön egy sláger. Erik Carmen és a Hungry Eyes.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Gyere és álmodj a Desperádótól. Nem csak a szülinaposokat szoktuk köszönteni, hanem van, amikor szomorú alkalomból kerül szóba egy-egy zenész. Most ragadnám meg az alkalmat, hogy megemlékezzek egy rendkívül szerény, de fantasztikus dobosról, a hétfőn 77 éves korában elhunyt Frank Bairdről, aki Billy Gibbons gitárossal és Dusty Hill basszusgitárossal 1969-ben megalapította a ZZ Topot, Texas egyik büszkeségét. Dusty már 2021 óta odafönt muzsikál, de most Frank is távozott sajnos, viszont korábban ő is azt mondta, hogy Billy nélküle is csinálja csak tovább, az ZZ Topnak mennie kell. Szóval Frank Baird játék stílusát sokan elemezték, pedig első ránézésre nem volt rajta sok elemezni való, mert sosem a túl komplikált technikás dobolásáról vagy a hosszú dobszólókról volt híres. Filozófiája az volt, hogy a dobolásnak a dalt kell szolgálnia, nem használt fölösleges pörgetéseket vagy extra díszítéseket, és ez a letisztultság adott a ZZ Topnak egyfajta nyers, azonnal felismerhető erőt és sziklaszilárd alapot. Ugyanakkor a zenekar a 80-as években óriási stílusváltáson ment keresztül, amikor a blues rockot szintetizátorokkal és elektronikus ritmusokkal vegyítették. Frank Baird volt az első olyan klasszikus rockdobos, aki tökéletesen beemelte az elektronikus kiegészítőket az élő játékba, azaz nem harcolt a technológia ellen, hanem beépítette, és nem csak a stúdióban, hanem élőben is használta. Ezzel megteremtette az ZZ Top ikonikus modern hangzását. Pont ebből a korszakból, a 83-as Eliminator albumról szól most ez a sláger Frank Baird dobos tiszteletére. Az egyik kedvencem tőlük, ez a Sharp Dressed Man.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Forever Young az Alphaville-től. Mindjárt 6 óra, de még csak most kezdődik a hosszú hétvége második estéje. Fura, hogy még csak péntek van, de annyi baj legyen. Jönnek a friss hírek, aztán itt lesz Rúzsa Magdi. És kell a buli hangulat is már. Mindjárt a Fun Factory hozza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
9: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumplié.
12: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
16: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
15: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Milliárdokból gyarapszik a hazai bicikli úthálózat. Kilőtt kerekekkel is tovább száguldott a balatoni álmokfutó, üzent a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen nyomvonalat alakítanak ki 2,8 milliárd forintos uniós támogatás felhasználásával. Ezzel váltják ki az Esztergom és Tát közötti jelenleg kifejezetten balesetveszélyes szakaszt. 2028-tól kezdődhet az építkezés. Ámokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balaton felvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant három járőrkocsiba, felhajtott a bicikliútra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajszá során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Együttérzését fejezte ki az érintetteknek és a hozzátartozóknak a lengyel zarándokok buszát vezető sofőr. Ügyvédje szerint a férfi rendkívül megviselte a 12 halottat és több súlyos sérültet követelő baleset, amelynek feldolgozásában szakemberek segítenek neki. A gyanú szerint elaludt, ezért borult fel a jármű vasárnap éjszaka az M3-as Borsodi szakaszán. Letartóztatták, és halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárás indult ellene. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
6: Az OVS régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
2: Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, már sorjáznak is a jobbnál jobb slágerek, ahogy belecsúszunk a péntek kora estébe. Hát jöjjön Rúzsa Magditól az Eden, Pinktől a Who Knew, vagy éppen a Fun Factory. Kezdésnek meg már itt is van Tina Turner és a Best.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on outside.
1: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban várt zenei.

0: nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
3: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhet. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
5: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Sensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
7: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
8: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
14: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak egy hétig a készlet.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
16: Balatoni vendéglátás, sokat hozhat a 4 napos hétvége. Olcsó marhahússal akar nyerni Donald Trump. Előléptették Szoboszlait Liverpoolban.
17: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus, a júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
18: Június-július változékony volt, amelyet nagyban meghatározott az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körül időszak még jó vendégforgalmat fog generálni, a Balaton vízállása alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
17: Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Több százezer tonna marhahús vámmentes behozataláról szóló megállapodást jelentett be az amerikai elnök. Donald Trump szerint a következő másfél hónapban, és talán még azután is, akár 25%-kal is olcsóbb lehet az amerikaiak számára alapvető élelmiszernek számító termék, amely folyamatosan drágult az elmúlt években. A megélhetési költségek alakulása az egyik meghatározó tényezője a novemberben esedékes kongresszusi választások előtti politikai vitáknak az Egyesült Államokban. Szoboszlai Dominik lesz a Liverpool egyik csapatkapitány helyettese a hétvégén startoló bajnoki szezonban. Andoni Iraola vezetőedző sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a holland Van Dijk viseli majd a kapitányi karszalagot. A magyar válogatott ásza mellett a brazil kapus Alisson Becker és Joe Gomez helyettesíthetik, ha nincs a pályán. A Liverpool vasárnap a Newcastle otthonában kezd a Premier League-ben. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: A mikrofonnál Judásek Balázs, ebben az órában még én válogatom önöknek a legnagyobb kedvenceket, de ne feledjék, 8-tól ma is indul a Fergetek Party DJ Dominikkel. Addig is itt lesz a Texas és a Summer Sun, a United és a Toto az Afrikával.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A rekordbírság után lépett az iváncsai akugyár, újabb helyszíneken kutatnak itthon földgáz és kőolaj után. Kardos támadás egy svédországi iskolában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságok miatt kapott maximális, azaz 100 millió forintos bírságot az iváncsai akkumulátorgyár, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az üzemeltető nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutóbbi vizsgálat határérték túllépést rögzített a rákkeltő hatású nikkel esetében, ám nem gondoskodtak megfelelően a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozásáról. Az intézkedés után a cég már megtette a szükséges lépéseket. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncesziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. A súlyos égéssérült gyermekek kezeléséhez szükséges eszköz elromlott, az új pedig 36 millió forintba kerül, mondta a rádiónknak Tamásné Besen Nóra főigazgató helyettes.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, kérjük az emberek támogatását.
2: Karddal felfegyverkezett férfi sebesített meg többeket egy svédországi iskolában, Fagersta városában. Két diákot súlyos állapotban vittek kórházba. A tettest elkapták, egyelőre nem tudni miért tette, amit tett. A történtek után több közintézményt bezártak a svédországi településen. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és indul a Fergeteg Party itt a mai Retro Rádió péntek esti kínálatában. Remélem hallgatóink is velünk maradnak, hiszen minden idő legnagyobb ezúttal olasz slágerei jönnek.

Akkor átöltött hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. 1983-ban a Sanremo-i dalfesztiválon bemutatta Toto Cutugno a L'Italiano című dalt, amely ugyancsak az ötödik lett, de ezzel a világ egyik legismertebb dalát adta át a köznek, a népnek, és ez az olasz érzés igazi zenei névjegyelet, és itt a Retorádióban is elindul a Fergetek Parti, és ebben az első órában olasz dalokat fogunk játszani, ugye tudják, hogy itt van Budapesten a Riquel Poveri, és még jó néhány olasz előadó, egy nagyszabású olasz koncerttel készülnek örömet szerezni a pestieknek, a budaiaknak és a magyar lakosságnak úgy általában. Szóval nagy a készülődés, nagyon szimpatikusak, egyébként riportot is adtak nekünk, meg is hallgathatták hallgatóink ezt két héttel ezelőtt, de itt a Retorádióban ezúttal, ebben az órában a legnagyobb és a legizgalmasabb olasz slágereket hozzuk. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, induljon az olasz óra a Fergetek.

Az olasz életérzés bizony megjelent a funky muzsikában is, vagy fordítva, a funky muzsika megjelent az olasz zenében, mert hogy a funky groove, amelyet most le fogunk játszani, az egyik legismertebb olasz funky muzsika, fogadják nagy

Meséltem már, hogy Ricky Poveri Budapesten van, ezekben a percekben is éppen, már csak sajnos ugye ketten vannak. 1981-ben a San Remo-i Dalfesztiválon mutatták be ezt a dalt, és ők is ötödikek lettek, pontosan ugyanúgy, ahogy a L'Italiano annak idején, de óriási nemzetközi sláger.

Önök a Retroradiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágerét. Jön a Joy, akinek nem a Touch by Touch című dalát adjuk most, hanem a Valerie. Tartsanak velem, ez a Retroradió, benne a Fergetek Party szól.

Rögölet Völgyet hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és a Glóriával megyünk tovább, vagy Gloria, ahogy olaszosan mondják. Ez egyébként Laura Branigan angolul is elénekelte, Amerikában is, és Európában is number one sláger lett belőle, de most az olasz verzió jön, mégpedig 1900

0: műsorajánló.
1: A Retro Rádió és Demény Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Inforádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Ünnepi rendezvények több mint 200 riasztást kaptak a mentők, kilőtték a kerekeit, oszlopnak rohant az álmokfutó, telefonon toboroznak véradókat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 224 esetben nyújtottak segítséget a mentők a tegnapi fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget vittek kórházba, derült ki az Országos Mentőszolgálat ma közzétett összesítéséből. Az erős, időnként viharos széllökések most nem okoztak problémát, ezek miatt nem riasztották őket. Idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-i események egészségügyi biztosítását. Például a tegnap esti tűzijáték idején a Dunapest és budai oldalán összesen 56 ponton voltak elérhetők a mentők. Álmokfutót üldöztek és fogtak el a rendőrök a Balaton felvidéken. A 71-es úton imbolygott egy kocsi, megállították, hogy ellenőrizzék. A sofőr váratlanul a gázra lépett és elszáguldott Tihany felé. Belerohant három járőrkocsiba, felhajtott a bicikli útra, végül már kilőtt kerekekkel egy villanyoszlopnak ütközött. A hajsza során négy rendőr könnyebben megsérült. A sofőrt kórházba vitték. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
4: Az OVS speciális listákat küld a call centerbe, nyomon is tudjuk követni, hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
3: A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, jelentette ki a katolikus egyházfő. 14. Leó a Vatikánban úgy fogalmazott, a technológiai fejlődésnek védenie kellene a felhasználókat a kizsákmányolástól, és erősítenie a demokratikus intézményeket. Hangsúlyozta, választanunk kell, hogy egy új bábeli torony megépítését támogatjuk, netán közre is működünk benne, vagy olyan civilizációt építünk, amely minden mindenki fejlődését szolgálja. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Elérkezett a második óra itt a Retro Rádió Fergetek Parti című műsorában. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és nem csak minden idők legnagyobb slágereit hozom, hanem hozom minden idők legtáncolhatóbb dalait is. Remélem együtt töltjük ezt az órát.

Amikor letöltött hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nem törekedtem rá, de lehet, hogy rekordot döntünk ezen a héten, vagy döntöttünk ezen a héten, bár mind a két idő helyes, ugyanis lement már 19 fellépés, és még 4 hátra van a mai este során, úgyhogy ezzel együtt 23, amit ezen a héten teljesítettem és teljesítek. Drága jó hallgatóknak nagyon szépen köszönöm, ha bárhova eljöttek, hiszen jártunk a Strandfesztiválon, Verőcén, Nyárbúcsúztatón, Alsóörsön, Akvarénán, Kakasfőzőn, Körmendi napokon, Balatonboglári Szüreti Fesztiválon, és még csak a péntek jön az Akvarénával, a Hajdúhéttel, a Hello Kisújjal és a Füge udvarral. Ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak, hallgassák a Fergetek partit, és ha tudnak, látogassanak el egy-egy ilyen összegyűlésre, egy-egy ilyen eseményünkre, mert ott bizony higgyék el nekem, a

Ez volt a Retro Rádió Fergetek Parti című műsorának első mix órája, de összesítésben ez már a második félidőben vagyunk, hamarosan jön a folytatás és a Fergetek Parti második fele.

Retro Rádió és Demél Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobb

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánló. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Új feladatuk lesz a Dunán elsüllyesztett bárkáknak. Nyugtaadatszolgáltatás más világ jön szeptembertől. Holnaptól enyhül a hőség. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjfél elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és a jövő csütörtöktől, péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi-júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszél.
3: Június-július változékony volt, a vendégek sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, a Balaton vízállása alacsonyabban van, a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
2: Videóval is segíti a NAVA felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a buszokat, ami kritikus helyzetet idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Délnyugaton még lehet egy-egy zápor, zivatar, heves széllel, utána már országszerte meleg és száraz lesz a hajnal, 18-25 fok ébreszthet minket. Holnap derűs idő, valószínű több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül, már csak 26 és 33 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre számíthatunk mindenütt, 24-31 fokkal. Most az a legvalószínűbb, hogy hétfőn, aztán kedden sem lesz változás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes és nagyon szép péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ezt tudom ígérni, és ezt be is fogom tartani. Ezúttal mixben érkeznek a nóták.

Amikor Eföldjét hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Azt ígértem, hogy folytatom a heti beszámolót, mert hogy jártunk a Hajdu héten, Hajdu beszörményben. Nem szeretem a hajdúságot, ugye én Debrecenben végeztem a Kossuthon, Kossuth Egyetemen, és hát mi ott a megyei bajnokságban, kosárlabdában is, meg futballban is bejártuk gyakorlatilag az egész környéket, és hát beszörményben mindig azon törtem a fejem, hogy miért lett ez beszörmény, mert gondoltam, hogy magammal vicceskedtünk a többiek, hogy beszörögtek az emberek, és ezért kapta a beszörmény nevet, de utána néztem. A beszörmény azt jelenti, hogy muszlim vallású ember, és azok a muszlim vallású emberek telepedtek le Hajdúböszörmény térségében, akik később felvették a kereszténységet, de eredetileg muszlim vallásúak voltak, hát innen származik ez a név, és aztán kisújszállásról már ne is kérdezzenek, mert annak még nem néztem utána, de mutogatni ezt minden kollégám, barátom és évfolyamtársam folyamatosan tette, hogy a kisújját így megemelve, szálló mozdulatokat téve kisújszállást is megmutatták. Tartsanak velem, szerencsére a Függönyvarnak nincs semmiféle ilyen másod jelentése. Egy viszont biztos, a Fergeteg Parti összeköti mind a négy helyszínt.

0: Műsorajánló.
1: A Retro Rádió és Demény Ferenc hagyományt teremtett. Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legjobban

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb és legtáncolhatóbb dalait. Erről szól a Fergetek Party itt a rádióban, valamint

Ennek a Retroedőt hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hát az az igazság, hogy innen sem áll meg az élet, mert hogy ahogy véget ér műsorunk, Tatabányára veszem az irányt, egy strandbulira, aztán Kecskemétre, egy jótékonysági eseményre, amiről már beszéltünk itt korábban, és majd fogunk is a társában Zoltán Erikával, mert hogy a Neotoni Zoltán Erika is ma este velem együtt ott színpadra lép, és ez az úgynevezett híres hét, az egy nagyon-nagyon híres kulturális eseménye a városnak egyébként, és én azt hiszem, hogy nem csak helyiek, hanem nagyon sok más városból, akár külföldről érkező vendég is látogatja, és még utána lesz egy kis tartsai napok is, szóval tényleg elég sűrű a program, de hallgatóink nagyon kitartóak, mindenhol sokan voltunk. Ez az időszak, ez az augusztus 20-a környéke, ráadásul most, hogy így közepére esik a hétnek, így nagyon sok pihenő nap is belekeveredhetett ebbe a hétvégébe, és most érzem először egyébként április óta, egy picit úgy kinyílt a világ, az emberek is kinyíltak egymás felé is, és nagyon remélem, hogy a békesség és a problémamentesség fogja jellemezni a következő időszakban országunkat és egymás felé fordulásunkat. De maradjunk a zenénél, hiszen a legnagyobb dolog a világon, ami történhetett az emberiséggel. Mi pedig menjünk tovább, mert bőven van zene,

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsora, itt péntek éjszaka, és amit ígértem, be is fogom tartani, szombaton egy körmendi, egy MVM dómos, egy félegyházi és egy budapesti fellépés, ami előttünk van, vasárnap pedig, hogy azt is elmondtam már, Tatabánya, Kecskemét és Kistarcsa. Nem nagyon szoktam, hogy előre, inkább hátrafele mesélem el, hogy mi történt, de most annyira háborogtak hallgatóink, hogy hol vagyok, mikor ők, pedig kiírtam az oldalamra is, DJ Dominikus Fergeteg Parti oldalra, hogy mi hol van, és ezek nagy része ingyenes, szerintem gyakorlatilag mindegyik, és az még sokat segít a látogatottság szám növelése tekintetében. De most tényleg elköszönök, köszönöm szépen Attilának és Rolinak, hogy segítettek nekem, hogy létrehoztuk ezt a műsort, így együtt közösen, és várom önöket holnap este 20 órától a szombat esti Fergeteg Partiban. Búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik, és hogy nagymamám mondá, ne feledjék, minden jóra fordul, csak egészség legyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió